0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobb.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Rádió 88FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: toast for life.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
2: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
1: Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és egy női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 4x50 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Ita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Korlátozták egyes vonatok sebességét, idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
2: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszköz, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
1: Júliusban is folytatódik a Zenes Rústón. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megmérettetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csak nem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 4x50 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani. Mondta a rádiónknak Váci Viktor, szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonat forgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhony, a Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Felsáros-Naminból indulnak, majd egy Beregi kör után Kispárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát, Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitató tálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Top Plus programnak köszönhetően, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyíregyháza irányában új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházása a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten ez év decemberében valósulnak meg. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
5: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozói ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes, hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra is, 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Egyre több a kutyabarás strand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarás strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírteleken van kialakított kutyabarás strand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók, szimulált tűzesetnél is helytálltak a Rakamazi Egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0701, hello, július, új hónap, új fejezet, új lehetőségek. Megérkeztünk júliusban, a nyár közepében, sokan már szabadságon vannak, a gyerekek élvezik a vakációt, és indul a mai beszélgetés. Én Simon Norbert vagyok, amikor is köszöntjük az Anna Máriákat és a Tihamérokat. Ma született Pamela Anderson, színésznő, fotómodell, Daniel Ricciardo, ausztrál versenyző, és július 1-e Magyarországon az egészségügyi dolgozók ünnepe. A nap Semmelweis Ignác születésnapjához kapcsolódik a mai, akit méltán nevezünk az anyák megmentőjének. Ő ismerte fel elsőként, hogy milyen fontos a kézfertőtlenítés a betegségek megelőzésében, és ezzel emberek millióinak életét mentette meg. Ráadásul a mai napon van egy érdekes születésnaposunk még, ez nem más, mint a Walkman, mert hogy 1979-ben a mai napon mutatta be a Sony a legendás hordozható Walkman-t, a zenelejátszót, amely teljesen megváltoztatta azt, ahogyan az emberek zenét hallgatnak. Hát innentől indult a hordozható zenehallgatás forradalma. Hát bármilyen készüléken is hallgatja most a Best reggelt. Maradjon velünk, én Simon Norbert vagyok. Szuper júliusi hónapot kívánok, hogy milyen lesz a hónap első napjainak az időjárása. Ezt is rövidesen megosztom önökkel. Cs-

Időjárás jelentéssel folytatjuk a Best reggelt július 1-én. Hát a mai nap folyamán nem árt majd az udvaron összepakolgatni mindent, amit a szél esetleg fel tud kapni, ugyanis a hidegfront hatására napközben egyre több felé kialakul majd zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban az ég is zengeni fog. Az ország nagy részén azért még így sem szűnik meg a hőség. Jó, hát nem 40 fok környékén leszünk, de 35 fok még ma is kinéz itt Nyíregyházán. Csütörtökön viszont már több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok még mindig lesznek, sokfelé lesz élénk erős, helyenként a viharos északi szél, és hajnalra már végre többfelé csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, és bizony napközben is mérséklődik a kánikula, holnap a legmelegebb órákban 27 fok környékén lehetünk majd. Pénteken pedig egy újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok, sokfelé lesz élénk erős továbbra is a szél, az északi szél, akár viharos is, délután pedig még mindig 30 fok alatt leszünk, egy kicsivel mondjuk 29 fok várható majd pénteken Nyíregyházán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Korlátozták egyes vonatok sebességét, idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében.

0: Ható 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest, Szolnok, Nyíregyháza, Záhony, a Nyíregyháza Mátészalka, Zajta és a Mátészalka Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Vásáros-Naminból indulnak, majd egy beregi kör után Kispárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Szerda reggeli, közlekedési hírek a Best reggelben, továbbra is épül a körforgalom Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, valamint az északi városrészen 30-as sebességkorlátozás, valamint jelzőlámpás forgalomirányítás mellett dolgoznak. Hosszabb menetidőre kell továbbra is számítani mindkét útvonalon, a Szabadság tér 9 szám mellett pedig továbbra is felbontott járdával találkozhatunk, meg a zöld terület egy része szintén érintett a munkálatokban. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt továbbra is a Kiserdő, Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán, mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. Ha pedig az M3-ason közlekedik, jó, hogyha tudja, hogy továbbra is a 267-es kilométer szelvénél a Máté szakasz Szatmár-Németi csomópont Budapest felé vezető felhajtóágát lezárták, helyette a kijelölt terelőút a következő 254-es kilométernél lévő Nyírbátor, Ófehértó, Baktalórendháza. Csomópont, jó utat, útközben is hallgasson sok Best FM-et!

Mindenből a legjavát adjuk.

Jó reggelt, július első napjára ébredtünk, ma van a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja Magyarországon. Például ma a polgármesteri hivatalban nem fog tudni ügyet intézni, és ma van az egészségügyi dolgozók ünnepe, és ugye Semmelweis Ignác születésnapjához kötődik a nap. Semmelweis Ignác felfedezését kezdetben sok kollégája nem fogadta el, pedig egyszerű kézmosási szabályok bevezetésével bizony drámaian csökkent a halálozás, ma már teljesen természetesnek vesszük a fertőtlenítést, de ez részben az ő munkájának is köszönhető. Szóval július első napja sokak számára egy új időszak kezdetét jelenti, elkezdődnek a nyári szabadságolások, táborok, fesztiválok, és egyre többen veszik célba a vízpartokat, vagy pedig éppenséggel a hegyeket. Ráadásul július a levendula, a napraforgók és az első görög dinnyék hónapja. A piacokon ilyenkor már bőséges a hazai gyümölcs és zöldség kínálat, és egyre több család indul nyári kirándulásra és pihenésre. Ha éppen ez a terv, akkor jó, hogyha tudja, hogy ma még azért meleg lesz, 35 fok, viszont erősen változik az időjárásunk. Eléggé viharos napra készülünk, ráadásul még égeső is lehet, felhőszakadás, este még az ég is zenked, holnaptól már nyugodtabb lesz a helyzet, de továbbra is várható csapadék, és bezuhanunk 30 fok alá, például csütörtökön már csak úgymond 27 fok várható. Anna Máriákat köszöntünk a mai napon, meg a Tihamérokat is, ez pedig a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, Dani érkezik a hírekkel rövidesen, pontban 7-kor.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka, nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónak Varga István, a Foodweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Egyre több a kutyabarátstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarátstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Beregben például Nyírteleken van kialakított kutyabarátstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz. Itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, itt a szerda, és itt az új hónap július 1-e, amikor a hét közepe új lendületet ad. Hogy ez kinél, ahogy csapódik le, kiderül a mai horoszkóból itt a Best reggelben, ahogy minden reggel most is a kosokkal indítunk. Ma könnyebben találsz megoldást egy olyan helyzetre, amin már napok óta gondolkodsz. Nem a gyorsaságot, hanem a jó időzítés lesz majd hozzá a kulcs. Bikák, a szerda nyugodtabb energiákat hoz, ha nem engeded, hogy mások kapkodása rád ragadjon, akkor meglepően sok mindent el fogsz ma intézni. Jönnek az ikrek, egy váratlan ötlet, vagy pedig rövid beszélgetés teljesen új irányba fogja ma terelni a gondolataidat, érdemes nyitott szemmel járni. Rákok, nálad pedig nem minden kérdésre kell azonnal választ találni. Ha hagysz időt a dolgoknak, akkor maguktól is a helyükre kerülhetnek. Oroszlánok, valaki ma figyelhet egy olyan tulajdonságodra, amit te teljesen természetesnek veszel. Egy kedves visszajelzés fel is fogja dobni a napodat. Szüzek, a hét közepe jó alkalom arra, hogy egyszerűsíts valamin, amit eddig túl bonyolultan kezeltél, most könnyebben is meg fogod tudni oldani. Mérlegek, ma különösen jól működik az együttműködés. Egy közös ötlet, vagy pedig beszélgetés sokkal jobb eredményt hozhat, mint az egyedüli próbálkozás. Skorpiók, egy apró részlet segített tisztában látni egy helyzetet, ma nem a hangos események, hanem a finom jelek lesznek igazán fontosak. Nyilasok, te pedig kezdesz egyre inkább a hétvége felé tekinteni, de a szerda még tartogat egy kellemes meglepetést, egy spontán program fogja feldobni az estédet. Balkok, ma könnyebben felismered, hogy mire érdemes energiát fordítani, és mit lehet nyugodtan későbbre hagyni. Na és a vízöntők, egy szokatlan gondolat, vagy érdekes ember inspirációt adhat a szerdai naphoz, ne lepődj meg, hogyha egész nap ezen kattog majd az eszed, valamint a halak, ma jobban esik a könnyed hangulat, mint a komoly tervezgetés, egy apró öröm, vagy pedig kedves gesztus sokkal többet jelenthet, mint egy nagy esemény, és itt a szerda üzenete, a hét közepe emlékeztet rám, hogy nem kell mindig sietni, néha éppen akkor érkeznek a legjobb ötletek, amikor hagysz magadnak egy kis levegőt. Indul az új nyári hónap, a július, ma is a Best FM-mel. Jó reggelt, én Simon Norbi.

Jó reggelt, itt is van. Július első napja is úgy néz ki, hogy a nehezén már túl vagyunk. Persze, a mai nap sem lesz sétagalap, ugyanis azért még 35-36 fok előfordulhat. Így július első napján Nyíregyházán, viszont amióta feljegyzik a napi maximális hőmérsékletet Magyarországon, a műszerek még sohasem mutattak olyan magas értéket, mint tegnap délután 3 órakor Széchenyben kereken 42 Celsius fokot. 19 év után új abszolút napi hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Ez persze azt jelenti, hogy a napi hőmérsékleti rekord is megdőlt, ami eddig 39,6 Celsius fok volt, amelyet még 2022-ben Berettyóújfalun mértek, közben pedig az országban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ám ezek egyelőre érdemi enyhülést nem hoznak, legalábbis még a mai napon. A mai extrém magas hőmérséklet azért még komoly kihívás elé állítja a közműhálózatot és a különféle szolgáltatókat is. Egyre másra érkeznek a hírek arról, hogy vízkorlátozás vezetnek be újabb és újabb településeken, és a korlátozás megszegők akár több 100 000 forintos bírságra is számíthatnak. A hőség persze nem csak a vízszolgáltatásokra van hatással, az áramfelhasználás szinte minden nap csúcsokat dönt, miközben a paksi atomerőműnek többször vissza kellett venni a teljesítményéből, mert túlságosan forróvá vált a Duna vize. A folyó persze melegszik az erőműtől függetlenül is, a dömsödi Hold-Duna ágában például 31 fokos, pusztulnak is a halak az oxigén hiány miatt, és persze a tömegközlekedés sem hagyta érintetlenül az elmúlt napok kánikulai helyzete. Egyes motorvonatok egyszerűen túlmelegedtek, ami miatt több járat kimaradt. Noha a kánikulában a mai napon, vagy a mai naptól lélegzetvételnyi szünetet jósolnak az előrejelzések, a hét végére Nyugat-Európát ismét a mostanihoz hasonló 40 fok körüli hőhullám érheti el. Ez pedig azt jelenti, hogy a jövő hét végétől Magyarországon is egyre nő az esély annak, hogy visszaépüljön a hőkupola, amit épp az elmúlt napokban éltünk át, és újabb extrémen forró időszak következzen. Tehát úgy nézünk ki, hogy ma 35-36 fok környékén leszünk majd Nyíregyházán. Holnap lesz egy olyan nap, amikor valóban fel lehet frissülni. Nagyjából 25 fok várható, csupán ez nagyon jól fog esni. Ha esetleg kifogyott a hűtőből a fűtétel, talán holnap egy spagettit azért már össze lehet dobni, és utána pedig hétvégén egy kellemes 30 fok vár ránk. És azt mondják, hogy jövő hétvégétől helyek közel ugyanarra kell majd számítani, mint amit az elmúlt napokban éltünk át. Kitartást a mai napra! Rádiózzon a Beszereggel, én Simon Norbert vagyok, rövidesen már fél nyolc.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Reggele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

A tégedet adta meg a lendületet a szerda reggelhez. 6 perccel fél 8 után július 1-je van, Semmelweis Ignác születésnapja, a Magyar Egészségügy napja, amely egyben munkaszüneti nap is az egészségügyi dolgozók számára. Zárva lesznek ma a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A sürgősségi ügyeleti ellátás viszont továbbra is biztosított. Zárva tartanak a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár sem fogad betegeket. A folyamatos egészségügyi ellátás biztosító intézmények ugyanakkor változatlanul működnek, például a sürgősségi betegellátás és az ügyeleti rendszer a mai napon is elérhető, a gyógyszerellátás pedig július 1-én, a mai napon a folyamatosan nyitvatartó, valamint az ügyeletes és készenléti gyógyszertárak biztosítják, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig szintén folyamatosan elérhető a 18-12-es zöld szám, ahol tájékoztatást kaphatnak az igénybe vehető egészségügyi ellátásokról. A Take That megadta a lendületet itt a Best Reggelben, Sikén, Brian Adams pedig viszi tovább, jó reggelt! We'll be right back.

0: legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunkban. Forgalmi torlódás inkább a főutak mentén jellemző és a meglévő útmunkák közelében. Épül a körforgalom Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton és az északi város részen. 30-as sebességkorlátozás, valamint jelzőlámpás forgalom irányítás mellett halad a forgalom, hosszabb menetidőre számítsanak az arra közlekedők mindkét útvonalon. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdai részét és a zöld területet, a munkálatok a gyalogos és gépjárnő forgalmat is érintik. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Mondhatni ma már csak 36 fok várható. Az igazi felfrissülés holnaptól jön, amikor is 26 fokig esik vissza a hőmérséklet maximális értéke. Éppen ezért erre a 36 fokra azért még ma éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást a tartós, helyenként akár a 40 Celsius fokot megközelítő hőség miatt, ami fokozatosan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, vigye ma is sok-sok vizet magával, és lehetőleg a tűző napon 11 és 16 óra között ne tartózkodjon, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát ebben az időszakban. A munkáltatókat pedig arra kérték, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos, vagy pedig hűvös pihenőhelyet a szabad téren dolgozóknak, és továbbra is fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Még ezt a mai napot túl kell élni, ez már egy picivel jobb lesz, mint tegnap. Ettől függetlenül azért forró napra készülünk ma is, és egészen éjfélig, tehát meghosszabbították Magyarország egész területén a harmadfokú hőségriasztás. További hírekkel találkozhat 8 órakor, hiszen Dani már gyűjti is a legfrissebbeket itt a Best Reggelben.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
5: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Kineszil számítástechnika.
6: Nyíregyháza,
5: Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
7: www.kineszil.hu.
8: Kineszil.hu.
9: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Korlátozták egyes vonatok sebességét. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani. Monter Rádiunknak Váci Viktor szóvivő.
11: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
10: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhony, a Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megméretetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Vásáros-Naminból indulnak, majd egy Beregi kör után Kispárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A Nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bye bye június, hello július, most már tényleg itt vagyunk a főszezonban, ami a 2026-os nyarat illeti, és bizony dübörög az élet a Balatonon is. Jó hír, hogy két balatoni városban is kiterjesztik a Balaton 24 napi egy használatát, amelyet helyi autóbusz közlekedésben használhatunk július 1-től, vagyis a mai naptól egészen augusztus 30-a között TESZ jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi egyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A cél pedig, hogy egyetlen egy jeggyel lehessen utazni a balatoni térségben, akár vonattal érkezik valaki, akár pedig helyi busszal folytatja az útját. Miután a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindul a tesztidőszak a mai napon, később akár további településekre is kiterjeszthetik majd ezt a rendszert. A Balaton 24 egy 24 órán át érvényes jegy, amellyel korlátlanul lehet utazni a tó partján fekvő települések között vonattal és busszal, valamint a balatonfenyvesi kisvasút vonalain. Normál ára pedig 1090 forint. Nyíregyházi híreket pedig találnak nálunk a honlapon, itt is érdemes szétnézni, bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a helyi hírekre. Ha pedig van kedve rádiózni, akkor maradjon velünk a Best reggellel. Ez a Magna Cum Laude.
1: Már csak mi tudjuk, milyen eredetű

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: A szívnek.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Itt a szerda, jó reggelt, július első napja, és rövidesen fél kilenc. És ha fél kilenc, akkor a Best reggelben jön a Csak 10 perc rovat. A héten érkezik először dr. Múri Gyula Szakács Tibivel beszélgetni. A téma pedig az, hogy a peptidek segíthetik-e a daganatok fejlődését. Előtte viszont még maradjunk itt a szélsőséges időjárással kapcsolatosan. Rendkívüli szélsőségre kell figyelmeztet ugyanis a klímakutató Ürge Borsac Diana. Ő azt mondja, hogy egyre szélsőségesebb hőhullámok érkeznek, és ez nem csak az emberek egészségét, hanem a gazdasági működést is komolyan veszélyezteti. Nagyon komoly próbát ad az emberi szervezetnek, és összességében a magyar gazdaságnak a hőhullám, és ez sajnos a bevezető még csak ahhoz, ami jön, amennyiben sürgősen nem állítjuk meg a globális felmelegedést. Ugyanis a világ átlaghoz képest Európa kétszer olyan tempóban hevül, a kontinensen belül pedig Magyarország középső része melegszik a legjobban, körülbelül egy fokot évtizedenként, és ez a mostani kánikula, a külső hőmérséklet pedig már túlmegy az alkalmazkodás határain, mondta ez Diana, de nem csak az emberek egészsége sínli meg ezt a forróságot, a termelékenységünket, a napi életünket is jelentősen korlátozza, hiszen a munkahelyek egy részén nem lehet ilyenkor már normálisan dolgozni, a földekre nem engedhetünk ki napközben embereket munkába, mert egyszerűen életveszélyes lenne, tehát építkezések, mezőgazdasági munkák nagy része áll napközben, és egyetértett azzal a felvetéssel, hogy már nem is az a kérdés, hogy lesz-e valaha 50 Celsius fok mondjuk Budapesten, hanem az, hogy mikor. Nagyon valószínűleg látta a más országokban már tapasztalt rendkívül szélsőséges időjárási események bekövetkezését Magyarországon is. Hát ez nem valami jó hír a jövőre nézve. Maradjunk azért még optimisták, a mai napon 35 fok várható, és holnap egy kicsit felfrissülhetünk már tényleg, hiszen 25 fok várható csupán. Július második napján itt Nyíregyházán, szóval mindjárt csak 10 perc rádiózon, a továbbra is a Best-el.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.
3: Pedig senki se lehet.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Biztos sok rádió hallgatónak megvan az, amikor most tévénézői korszakukból szeretnék egy emléket idézni, amikor elfogtunk egy levelet, ugye, és ebből műsort csináltak annak idején, hát ugye ez egy kabaré volt. Na mindegy, nem akarom ezt túlspirázni, a Csak 10 perc rovat már is indul, én Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Na, jól vagy, jól aludtál, megvan minden?
3: Igen, igen, borzalmas, most már 90 és a fölötti alvásaim vannak borzalmasak.
2: Igen. Gondolom, hogy valami peptidet nyalókázol hozzá.
3: Igen, de ezt már bevallottam.
2: Igen. Jó. Hát nem csak engem érdekel most ez a peptidőrület, ami van, hanem most a hallgatókat is, és így éppen ezért érkezett megint olyan levél, amit azt gondolom, hogy célszerű, mert nagyon jó kérdés fogalmazott meg Dóra, célszerű a nyilvánosság elé tárnunk, jó? Kedves doktor úr, a peptidek daganatok kifejlődését okozhatják, ez kérdés, egy videóban láttam, lehetnek esetleg ilyen kockázatai?
3: Na, hát ez egy elintézhető.
2: Tudom, lépjünk hátra.
3: Igen, nem lehet, de muszáj hátra lépni. Nos, én egyébként ezt direkt visszanéztem, a peptidekről szóló legelső adásban én ezt említettem, hogy egy mondattal elintéztem, hogy ez még kutatás alatt van. De most akkor mélyebben utánástam a történetnek egyrészt, másrészt meg a hatásmechanizmusokat is mellé tettem, hölgy által küldött anyagokat is megnéztem, tehát ilyen szempontból akkor egy részletes és pontos választ tudunk adni, mert ez így...
2: Szerintem nem. Én nem vagyok orvos, de én nem válaszoltok röviden, hogy nem.
3: Hogy ne válaszolhatnál, és akkor Dórával majd...
2: Dórának csak egy visszajelzés. Ugye az emberi szervezetben 24 aminósav van. Jól mondom? 24 féle.
3: 20.
2: Oké, rendben. A számok elnézést.
3: De most ez mindegy, teljesen.
2: Ezeknek az aminósavaknak a különböző összeállítása, hogy melyikből mi, mondjuk mire megy be a szervezetbe, tulajdonképpen ezekből vannak a peptidek, jól értem?
3: Igen, aminósavakból állnak a peptidek.
2: Ha megvan bennünk ez az egész, akkor nem idegen anyagot viszünk be, tehát így éppen ezért ugye tulajdonképpen akkor ez az egész dolog az emberi szervezetből vagy ben is megtalálható természetes összetevőkből álló egyveleg, amit beviszünk valamilyen célzattal.
3: Igen, drága édesanyám, mindig azt mondtam, mikor ilyen eszmefuttatásokat nyomtam, ami nekem kedvező eredményt hozott, hogy van meg, ahogy azt Móricka elképzeli.
2: Persze.
3: Szóval...
2: Jó, de akkor... most jut eszembe, hogy azért az emberi szervezetben alapjában is fejlődhetnek ilyen jellegű dolgok, lehetnek gyulladások, lehetnek gócpontok, stb.
3: És az is mind benned van.
2: Dóra, elnézést kérek, tévedtem.
3: Vagy nem tudom, mindjárt megbe.

0: milyen szabályozásba, és hogy az sem mindegy, hogy milyen mértékben, illetve milyen időtartamra nyúl bele. Tehát nagyon lényeges, hogy vannak krónikus, tehát elhúzódó hatású belenyúlások, hogy így fogalmazzak, és van a hirtelen belenyúl, elmegy, belenyúl, elmegy. Oké, tehát na, ezeken az apróságokon múlik az, hogy ugye egy peptid az gyógyító peptid lesz, vagy akár egy halálos ellenség. És akkor egyáltalán nem mindegy, hogy az a peptid mire hat. Tehát vannak olyan területek, amelyre, ha belenyúlkálsz, nem igazán olyan érzékenyek ezekre a piszkálódásokra, és nem tudsz nagy bajt csinálni.
1: De jó, például ugye te mondtad, hogy egy jó peptid például az inzulin, és emberi életeket ment. De ha rosszul adagolják, akkor cudar állapot van.
0: Pontosan így. Na és akkor vannak olyan érzékeny mechanizmusok, amelyek nagyon pici tűréssel rendelkeznek a belenyúlkálásra. Mondok erre egy példát, hogy van egy autód, ha minél jobban gyorsul, az kiváló, igaz? Tehát teszel bele olyan tuning történeteket, hogy még jobban gyorsuljon. De mi a gyorsulás? Tulajdonképpen erőt rak a kerekekre, és azzal viszi egyre gyorsabban előre ezt az autót. Tehát túl erős és varázsolod a motorodat, akkor túl nagy erő lesz, ahhoz már nem jók a gumik, és onnantól kezdve mi történik, az autó kitör, és ebből lesz egy óriási baleset. Uh-huh. Ugye? Na, tulajdonképpen így működnek a peptidek, és főleg azok, és itt szeretnék visszautalni arra, hogy nem, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen terület, azok a peptidek működnek így, amelyek úgynevezett növekedési hormon rendszerre ható peptidek. Uh-huh. Na, ez egy nagyon különleges helyzet, mert ezzel a peptiddel csodákat tehetsz, de elég egy hiba, és akkor végzetes lehet a történet. És most mondhatok neveket, utána néztem direkt. Tehát mivel ezek hatóanyagok, ezeknek a nevét ki lehet mondani, és mivel most figyelmeztetünk, ezért azt gondolom, hogy ki is kell mondani. Tehát itt van a tesamorelin névre hallgató peptid. Itt van ebben a csoportban a sermorelin névre hallgató peptid, a CEC1290. Mit csinálnak ezek? Jobb alvást, gyors felépülést, zsírbontást, bőrrugalmasságot, izomépülést, izomerőfokozódást. Kinek ne kellene? Tibén láttam ennek a hatását. Valami fergeteg, de. Tehát, és én mondom, én úgy állok hozzá, hogy én szeretem a peptideket, és van olyan peptid, igazad volt, amit én jelenleg is szedek. De az a baj, hogy ezek a peptidek, ezek emelik a növekedési hormon szintjét. Ebbe avatkoznak bele. Most a növekedési hormon pedig nagyon szoros kapcsolatban van egy IGF-1 nevű hormonnal, és erről már beszéltünk sokat. A növekedési hormont az agyalapi mirigy termeli, de ezt ugye kiváltja a peptid, és a végén megjön ez a növekedési hormon termelés, ami aztán egy inzulinszerű növekedési faktort is meg fog emelni.
1: Tumorkockázatnál jól emlékszem, hogy ez volt az a hormon, pontosan, amit figyeltetek?
0: Pontosan így van. És lényegében az összes hatásért is az IGF-1 felelős, és tulajdonképpen ez úgy működik, mint a műtrágya a növényeknél. Uh-huh. Tehát gyönyörűen felturbóz mindent, és fiatalkorban nagyon jó, hogy magas az IGF-1 szinted, mert növekedett.
1: De időskorban már gáz.
0: Igen, de akkor ott mi van, mitől növekedni? Egy állandóan magas érték, mit egy felnőttben minek kéne növekednie? Tehát, és akkor piszkálja egy felnőttnek a sejtjeit, hogy osztuljanak, és ebből előbb-utóbb baj lesz. Szóval ez a minden nőjön hatás. Ha már említetted ezt, elfogtunk egy levelet, akkor én egy másik ilyen ismert dologra utalnék ezzel kapcsolatban. A Mézga családnak az egyik epizódjában az a címe, hogy Góliát fólia. Kapnak ugye az MZ/X-től egy olyan berendezést, ami hú, de óriási gyümölcsöket meg mindent csinál, sokszorosára növeli. Uh-huh. Csak hogy ezek a drága jó emberek nem írtják ki a kórokozókat, mielőtt használnák, pedig uh-huh. azt kellene, és innentől kezdve, oké, hogy tízszer akkora az alma, de tízszer akkora a kukac is benne. Pontosan így van. Oh. Na, ugyanez a helyzet a tumorsejtekkel. Most akkor rossz-e az IGF-1 mindenféleképpen, és a növekedési hormon rossz-e?
1: Szerintem nem, csak jól kell használni.
0: Pontosan, így van. Nagyon kell nekünk a növekedési hormon, és a szervezet is termeli, ha kell, de amikor kell, akkor termeli. Tehát ez a lényege, hogy termeled, felmegy a szintje, leesik a szintje, ez lényeges, az edzéssel és a normál életritmussal tudod ezt szabályozni. de ha beviszed, akkor ott nagyon kell vigyázni, hogy krónikusan magas

0: növekedési hormon szintet, és ezzel krónikusan magas IGF-1 szintet, ha létrehozol, az bizony elősegítheti a daganatok növekedését, különösen az emlődaganat, prostatadaganat, vastagbéldaganat, hasnyálmirigydaganat. Ezekre vannak kutatási eredményeink, és olyan 20-50% közötti relatív rizikó növekedést tud az IGF-1 hozni ezen daganatokban.
1: Ez nem játék, gyerekek.
0: Na látod. És egy IGF-1 receptorból rengeteg sok van a tumorsejteken. Tehát nagyon jól hat a tumorsejtekre, és ettől osztódnak, nőnek, mindent csinálnak. Ez nem közvetlen összefüggés, és itt van igazad. Tehát nem igaz az, hogy a peptid tumort okoz. De van valamiféle, tehát nem okozati összefüggés, hanem valamiféle kapcsolódás van ebben a történetben, mondjuk úgy, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
1: Hát ezek után Gyula kimerné magától, mondjuk biztos lesz ilyen, aki öngyógyító, meg internetes tanácsokra elkezd majd ilyeneket, mert nekem jó volt, meg a haveromnak is jó volt, és akkor kész. De ezt nagyon észre kell csinálni, mert ebből aztán tragédiák lehetnek.
0: Abszolút, és ráadásul ugye kell egy orvos, aki ehhez ért. Nézzük meg, tehát vannak ezek a úgymond kényelmes verziók, kevésszer kell beszúrni, tartósan magas szintet hoznak, ez a CEC 12-95, és a tezamoralin például ilyen. De ha a szermoralint vagy az ipamoralint használod, azok felviszik, leviszik. Tehát az egy nagyon hirtelen változást hoz, gyorsan elbomlik, tehát nagyon máshogy kell vele csinálni a történeteket. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy nem tudjuk megmondani képalkotó eljárással, hogy 1 milliónál, ha kevesebb daganatsejt van benned, azt nem látjuk. Tehát nem tudjuk megmondani a képalkotóval, hogy van vagy nincs.
1: Csak tehát tulajdonképpen lefordítva a hallgatóknak magyarra, hogy ha olyan pici, de már van, az még nem látszik.
0: Így van.
1: Ezt pontosan. Most a tumorról beszélek.
0: Így van, tehát képalkotó eljárással nem látszik. Van, mert egy csomó más, amit próbálunk kimutatni, és haladunk, de nincs még áttörő siker.
1: De azt is mondjuk el, hogy bizonyos szakaszban ugye az emberi szervezet azért képes ezeket legyőzni.
0: Hát hogy ne, de ha most, ha csak te igen, de ha adsz neki egy támogatást az ellenségnek, amit le akarsz győzni, akkor nem állsz olyan jól.
1: Akkor őt is turbózom. Igen.
0: Igen, tehát az a lényeg, hogy itt ezeket nagyon körültekintően kell alkalmazni. Megfelelő szakember, nyomon követés.
1: De ez még a jövő zenéje, mert még most nincs. Csak beszélünk róla, mert lesz.
0: Nem, mert tudod, hogy kutatási céllal bármikor hozzá lehet.
1: Igen.
0: Tehát ez...
1: Tehát és most akkor egyelőre az egerek meg ők vannak egyelőre veszélyben, mert mi tudjuk azt, hogy az embereknél ezt nem alkalmazzák.
0: Mert hogy a gyártó úgy adja el, megveheted, és úgy adja el, hogy csak kutatási célokra emberi használta nem alkalmas. Hát és akkor innentől kezdve te meg beadod.
1: Na, de múlt héten is találkoztam egy ilyen egéremberre.
0: Figyelj, te egérember, van még egy probléma, és ez egy mondat.
1: Lejárt az idő.
0: Az nem érdekel, mert a hallgatóknak segíteni kell. Tehát oké, hogy a daganat, és akkor az problémás, de van egy sokkal kisebbnek tűnő, de azért nagyon nagy probléma. A tartósan magas növekedési hormon, az tartósan magas vércukrot hoz, az tartósan magas inzulint hoz, az pedig inzulinrezisztenciához vezet, annak minden egyes káros hatásával együtt. Tehát levonva a peptid csodát tehet, de le is amortizálhatja a testedet. Aha. És nagyon lényeges, hogy milyen peptidet választasz, milyen terápiás utat választasz, milyen orvossal dolgozol, ő szabja meg, hogy mit kell csinálni, és orvosi kontroll kell végig ezekbe, mert akármikor, akármi elcsúszhat, meg kell nézni. Mert így lehet a peptid barátod, de másképp meg átállhat a sötét oldalra.
1: Így van, jól van. Nagyon köszönjük, holnap megint jelentkezünk, egy igazi kis összecsapós műsor lesz, majd meglátjuk majd a hallgatókat.
0: Megint provokálszik.
1: Igen, köszönjük szépen, doktor úr, szép napot neked, készülj a holnapra, odaverős lesz. Köszi. Szia.
0: Szia.

0: Jó reggel, szép napot, itt a Best reggel. Szerdán, július 1-én, és hát bizony, ahogy berottyantott a hőség, menekültünk a vízhez, és el is indult az igazi strandszezon. Rengetegen látogatták a nyíregyházi fürdőket is. Az elmúlt hétvégén a csúcsokat döngető melegben, a nyár folyamán ezúttal is különböző programokkal várják a pihenni vágyókat, de ahogy most szombaton, július 4-én szaunaestel és éjszakai fürdőzéssel DJ-vel készül az Aquarius. Az idei évben nőni fog a rendezvények száma, a gyermekeket minden hétköznap délelőtt bohóc várja a játékos vízi animációkkal, továbbra is lesz aquafitness, vízi zumba és számos színes program. A meleg mellett pedig a vendégforgalom is csúcsot döntött a nyíregyházi fürdőben, összesen közel 11 ezer vendéget fogadtak, a túra pedig továbbra is hagyományosan mi nyíregyháziak járunk leginkább. Amúgy ebben az időszakban hűvösnek kellene lennie a tó vízének, de azért az elmúlt napok kánikulája megtette a hatását, a legmelegebb időszakban a sóstói tó már 30 fokos is volt. További hírekkel készül Dani. 9 órakor a Best reggelben. Szép napot!
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk!
3: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rappal, most a kavicsok közé vinnélek magam.
1: A leghallgatottabbak.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart. Megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatás valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Keresett a magyar uborka, nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta rádiónak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
3: Egyre több a kutyabarátstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarátstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Beregben például Nyírteleken van kialakított kutyabarátstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók, szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Jó reggelt, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, és egy nagyon érdekes hír jött velem szemben a fürdőruhákkal kapcsolatosan, és most nem a divatirány szempontjából, hanem a szín és a biztonság szempontjából, ugyanis azt írják itt, hogy egy rosszul megválasztott színű fürdőruhában egész egyszerűen megsokszorozódik a fulladás veszély. Ez pedig azért van, mert hogy egyetlen pillanat alatt megtörténhet a baj, és eltűnhet szemünk előtt a tömös strandon, vagy éppenséggel a vízparton a gyerek, de egy jól megválasztott kontrasztos árnyalat hozzájárulhat ahhoz, hogy azonnal észrevegyük, hogyha valaki elmerült a vízben. A víz alatt bizonyos színek ugyanis teljesen láthatatlanná válnak. Ilyen például a világos kék, a fehér és a szürke mesterséges vizek esetén, a tavakban és a folyókban pedig a sötét színek látszanak kevésbé, ezzel szemben pedig az élénk neonárnyalatok szinte világítanak a víz alatt is. Nézzük ezt pontosan, hogy mire is vonatkozik. Természetes vizekben, például tavakban, tengerekben a leginkább biztonságos a neon narancs, a neon zöld és a neon sárga, de semmiképpen se piros fürdőruhában érdemes pancsolni, ugyanis a piros élénk színe ellenére kifejezetten jól beleolvad a mélyebb vizekben, ez tehát a tavak és a tengerek esetében. A merencék partján pedig leginkább a neon pink és a neon narancs színű úszó dressz kerüljön a gyerekre, még jó, hogy a gyerekekről van szó. Nehezen tudnám magam neon pink fürdőgatyában elképzelni a nyíregyházi strandon. Mi azért igyekszünk magunkra figyelni, és persze a gyerekekre meg aztán különösen tessenek majd jó sűrűn pillantásokat vetni, ha pedig a mai program például a vízpart, mert miért ne, akkor a csobbanás mellett is hallgassa sokat a Szöszmösz Plébről. West FM-et itt a 103.9-en, ígérjük a nyíregyházi híreket egész nap és a szuper nyári dalokat.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez.

0: Természetesen meghallgatjuk a katasztrófa védelmi híreket is. A friss eseményekről kapunk tájékoztatást ma reggel is Prutkai Dér Viviantől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 5 hektáron égett akácos aljnövényzet a Nyír Mihálydinál a Gelsi út mögötti területen tegnap. A szakói, nyíradonyi, nyírbátori és nyíregyházi hivatásos tűzoltók 8 puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltották el a szabadtéri tüzet. 20 négyzetméteren lángolt száraz fű Tiszavasváriban, az Erdő utcában, ott a helyi önkormányzati tűzoltók oltották el a tüzet. A nagyecsedi szeméttelepen 5 négyzetméteren füst szivárgott egy hulladéklerakat oldalából. A Máté-Szalkai hivatásos tűzoltók 2 gyorsugárral szüntették meg a füstölést. Ne feledjük, hogy fokozott tűzveszély van most a mezőgazdaságban, már tart az aratás, és a munkagépek szinte folyamatosan dolgoznak a földeken. A fehérgyarmati katasztrófa védelmi kirendeltség és a hivatásos tűzoltók parancsnokság is kiemelt figyelmet fordít a betakarítási aratási munkálatokkal kapcsolatos tüzek megelőzésére. Ennek érdekében többek között tájékoztatókat juttattak el a lakossághoz, a környékbeli gazdákkal pedig igen jó a kapcsolatuk, a minap pedig segítettek egyiküknek. Piros Pál tűzoltó hadnagy rajparancsnok az egy arató cséplőgép alkatrészeit, csapágyait vizsgálta át hőkamerával terhelésen kívül és terhelés alatt is. Aki csak teheti, mindenképpen figyeljen a mezőgazdasági gépére és arra, többek között, hogy tilos dohányozni bizonyos helyeken, például a munkagép vezetőfülkőjében, a gabonatáblán vagy annak közelében. Legyen karbantartott a munkagép, tisztítottak, jó állapotúak az alkatrészek, és időnként azért meg kell állni a betakarítás közben, és a munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől. Úgyhogy kitartást mindenkinek, aki ezekben a forró napokban is esetleg a földeken dolgozik. Köszönöm a figyelmet.
0: Mi pedig köszönjük a híreket, és nektek is kitartás. Jó munkát, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk! A leghallgatottabbak!

teljesen alap, mégis minden évben azért el kell mondani, mert sajnos vannak problémák vele, hogy nyilván gyereket, kutyát, nagymamát, senkit nem zárunk be a forróságban, az autóban még egy percre sem, mert hogy teljes mértékben életveszély. A szökőkút pedig nem medence, csábító vízsugarak hivogatnak a városi szökőkútnál, de nem érdemes kockáztatni, mert a látszatra tiszta víz komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, inni meg pláne nem szabad belőle, mert hogy soha nem friss csapvíz, hanem egy zárt rendszerben folyamatosan újraforgatott víztömeg kering benne, amely szennyezett lehet porral, talajszemcsékkel és állati ürülékkel, hasmenést okozhat, hogyha a gyerek lenyeli a szökőkút vizét, vagy pedig, hogyha vizes kézzel megfogja a szendvicset, a pitásgiroszt, vagy esetleg a fagyi tölcsért. Egyes, a vízben található baktériumok ráadásul szem- és fülgyulladás, valamint bőrirritációt is okozhatnak, és a vízhálózaton keresztül a legionella baktérium is bekerülhet a szökőkút vizébe, és elszaporodásának szintén kedvez ez a közeg. Szóval ne ígyunk és ne fürödjünk a szökőkútban, ez ennyire egyszerű. Erre ott a strand, na meg a palackozott víz, amiből viszont még ma is sok kell.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a kiét bevezető utakon és a piacok környékén tapasztalható. Ivóvíz, gerinc és bekötő vezeték rekonstrukciós munkát végeznek a Csárda utcán, valamint Nyírjas és Nagyszállás település részeken. Épül a körforgalom az északi város részen, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassú a haladás, továbbá ne felejtjék, a buszmegállók is áthelyezésre kerültek a meglévő munkálatok miatt a Vasvári Pár utcán. Óvatosan, figyelmesen vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

ez a nap és ez a hónap is elindult. Július 1-e van. Bizony itt a július, amikor a naptár szerint nyaralni kellene, a bankszámla szerint pedig túlélni, és ne feledje, hogy júliusban az ember nem kövér, csak hőszigeteléssel védekezik. Ennyi volt már a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, találkozunk holnap reggel ismételten. További szép napot!

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
2: csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
4: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
3: Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvéretetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csak nem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Elindult a július, bizony-bizony elrohan ez az év, és remélem nem mellettünk, mert ugye az rossz érzés, amikor azt érezzük, hogy lemaradunk saját magunk mögött, vagy lemaradunk valami fontosról. Szóval 2026. július 1-je van, szerda, ma a Tihamérek és az Anna Máriák ünneplik névnapjukat, hamarosan róluk is szó lesz, aztán beszélgetek majd Maglócki Tibor kutya kiképzővel is. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt a következő 4 órában.

Július 1-e van, Isten éltessen minden Anna Máriát a hallgatóink közül, hiszen ma nekik van a névnapjuk. Valójában két név összekapcsolásából jött létre, hogy az Anna Mária, amikor ezt kimondjuk, akkor érezzük is. Anna és Mária. Az Anna héber eredetű név az a jelentése, hogy kegyelem, könyörület, a Mária pedig szintén héber eredetű, és az a jelentése, hogy... Na itt a nagy kérdés, mert hogy nem egyeztek meg róla még a kutatók. Egyesek szerint azt jelenti a név, hogy keserűség, mások szerint a tenger csillaga, megint mások szerint pedig az, hogy szépség. Hát én a keserűséget úgy eltenném, az úgy nem annyira passzol szerintem ehhez a dologhoz, egy szép női névről van szó. Tehát az Anna Mária egyszerre hordozza a női lágyságot, a tisztaságot és az isteni kegyelmet. Az Anna Máriák jellemzően érzékeny, finom lelkületű emberek, akik mellett jó megpihenni, mert hogy békét, nyugalmat, gondoskodást sugároznak. A név ritkább, mint az Anna vagy a Mária külön-külön, ezért sokszor különlegesnek is tartják. Híres Anna Mária például Salai Anna Mária, jogász, médiapolitikus, illetve az Anna Mária név kapcsán még meg kell említenem az Anna Mária Kint költőt is, aki publicista, szerkesztő és hatalmas hatással volt annó a kortárs erdélyi magyar irodalomra. Az Anna Mária név viselői közül sokan választanak egyébként művészi vagy segítő hivatást. Isten éltesse az Anna Máriákat!

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogyan is lehet megtanítani a kutyának a maradj vezény szót, és akkor szépen lassan eljutottunk odáig, hogy érdemes ezt fokozatosan felépíteni. Leültetjük a kutyát, szólunk neki, hogy marad, és akkor adunk egy jutifalit, majd folyamatosan növeljük a távon. Viszont azért vannak olyan helyzetek, amikor a kutya úgy gondolja, hogy ő nem aladott.
1: Akkor mindig visszamegyünk a kutyához, mert azt jutalmazzuk, hogy nem hagyta el a helyét.
0: Ja, akkor nem hívom.
1: Ha 10-ből 8-szor, 10-szer elhívom, akkor alig várja, hogy eljöhessen, és az lesz, amit mondtál, hogy elkezd a kutya arra szólni, mert várja, hogy hívja, de nem hívott, de bemozdul, bepróbálkozik.
0: Hát is igen, nem mentem vissza hazásra sem, nagyon
1: hát kijavítani,
0: jó.
1: Kijavítani mindig lehet.
0: Szerinted már ezt így felülírható egyébként?
1: Hogy persze.
0: Aha, jó.
1: Persze, simán. Csak vissza kell térni az alapokhoz. Jó. Teljesen. Az első lépést, ha kibírja, és az tökéletes, azt meg kell csinálni többször, rögzüljön az agyában, hogy hopp, most ez a módi, ellép a gazdi, nem megyek utána, visszajön a gazdi, megvan a jutalom falat.
0: De jó, ezt ki is fogjuk
1: tehát
0: próbálni.
1: Tehát a kutya így működik.
0: Nagyon jó, amit most mondtál, bocsánat, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgató hozzám hasonlóan ébred rá itt adásról adásra, hogy bizonyos dolgokat elrontott, viszont akkor, ahogy mondod, felülírható egy rosszul berögzött parancsor is, hogyha az alapoktól kezdjük el megint.
1: Ez így van.
0: Okay,
1: tehát mindig tudni kell azt, hogyha javítani akarunk, akkor meddig kell visszamenni. Igazából egyszerű, mert analizálni kell a helyzetet. Tud ülni a kutya? Igen. Oké, okay, akkor az megy. Mit csinál? Elhagyja a helyét. Na, miért hagyhatja el a helyét?
0: Aha,
1: túl motivált, vagy rosszul rögzült benne, össze-vissza gyakoroltunk, vagy mindig elhívtuk.
0: Igen.
1: És hogyha ő erre úgy reagál, nyilván jelzi, hogy valami nincsen rendben. Hát nekem azt kell tudni, és itt jön be az analizálás, amiről beszéltünk, vajon miért hagyja el a kutya a helyét, és ha én ezt átgondolom, hogy én azt szeretném, hogy maradjon ott, de elhagyja a kutya a helyét, ugye lehet, hogy túl messzire mentem, vagy most hosszabb időt vártam, mint amennyit szoktam, vagy a kettő együtt, hogy most nagyon messzire mentem, vagy amit mondtál, hogy hátat fordítasz neki, akkor érzi, hogy nincs kontroll.
0: Vagy a háznál befordulnak a sorokra, és már nem lát. Például az udvaron belül,
1: persze,
0: hogy az is egy idegen
1: gyakoroltam, igen, hogy mindig szembe vagyok a kutyával, van szemkontakt, aztán hirtelen nincsen szemkontakt, meg elfordulok. Akár csak oldalt állok neki, vagy teljesen hátat fordítok, vagy amit mondasz, hogy beállok egy fedezék mögé, és nem lát a kutya. Ugye, hogyha nincs megalapozva, akkor elhagyja a helyét. De amikor ilyen új dolgokat beleteszek, akár csak az, hogy hátat fordítok neki, vagy beállok egy tereptárgy mögé, vagy nem lépésben hagyom ott, hanem futó lépésben.
0: Még az is. Aha.
1: Tehát ezzel lehet játszani, vagy béka ügetésben hagyom ott a kutyát.
0: Aki tud.
1: Sok mindent lehet, igen. Tehát ezeket igen, lehet feszegetni, meg felkészíteni. Igen. Tehát olyan szituációkat, nyilván amikor már jól megy az alap, az, hogy elsétálok tőle, akkor ugye ezt még lehet fokozni, fejleszteni, hogy most futólépésben hagyom ott, vagy sprintelek egyet, úgy hagyom ott a kutyán, vagy nagyon lassan megyek, vagy szögdelek, bármi lehet, vagy hadonászok a két kezemmel, ugye? Tehát ezt mindig lehet variálni, és az nagyon fontos, hogyha már megy a helyben maradás, akkor minél több ingert adjak a kutyának, úgy, ami elterelhetné a figyelmét, de fel vagyok készülve arra, hogy csak annyit adjak neki, hogy az új dologra nem mozduljon el.
0: Igen.
1: És ha nem mozdul el, ezért mindig kicsi ingereket teszek bele az újból, mert lehet, hogy hirtelen ugrok egyet, abból lesz majd a futás.
0: Igen.
1: De most marad, hopp, egy lépést ugrok, nem mozdult el, visszamegyek, megjutalmazom. A következő én már tudok két lépést ugrani, vagy három futó lépést megtenni, és visszamegyek. Jó, tehát ezt szépen is fel lehet építeni.
0: Jó, hát ez egy jó kis sportos feladatsor ez a marad, mert mindig vissza kell mennünk hát, a kutyához.
1: És mindig lehet sportosan csinálni.
0: Így van.

Július 1-je van, ma az Anna Máriákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, és már is elkezdjük a kalendáriumot. Július 1-e egyébként számos történelmi, kulturális, természeti esemény emléknapja szerte a világban. Ezen a napon több országban is nemzeti ünnepek vannak, illetve fontos nemzetközi események is kötődnek hozzá. Hát például ma van Kanada legnagyobb nemzeti ünnepe, a Canada Day, amely az 1867-es államalapítást ünnepli, amikor is Kanada önálló állammá vált a brit birodalmon belül. Ezen a napon országszerte zászlólengetéssel, tűzijátékkal, koncertekkel, családi programokkal ünneplik az ország sokszínűségét és összetartozását. A Kanada nap igazi kifejezője a kanadai nemzeti identitásnak és az ország büszkeségének. Ezen a napon megkoronázták 7. Klemens pápát 1523-ban. Egy nehéz időszakban, a reformáció korában vezette az egyházat. Uralkodása alatt fontos döntések születtek az egyház megújulása érdekében, bár szembesülnie kellett a kihívásokkal és a vallási ellentétekkel is. Menjünk tovább, megalakult a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 1908-ban Londonban. Nos, azért hozták ezt a szövetséget létre, hogy a nemzetközi atlétikai szabályokat és a versenyek szervezését egy felelős szervezet vegye át, és mindenféleképpen egységesítsék a szabályokat, a nemzetközi versenyeket is meg tudják szervezni, és fejlődjön a sportág. Ezen a napon Sony piacra dobta a Walkmanjét, nekem is volt Walkmanem, ilyen narancssárga szivacsos volt a fülhallgató, volt akinek fekete, de nekem narancssárga. 1979-ben dobta piacra a Sony a Walkman a hordozható kazettás lejátszót, amely forradalmasította a zenehallgatást. A készülék lehetővé tette, hogy bárhol, bármikor tudjunk zenét hallgatni, így azóta is ikonikus darab a hordozható zene történetében. Ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Büntetőbíróság 2002-ben Hágában, azért, hogy felelősségre vonja a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit, például háborús bűnösöket vagy a népirtásért felelősöket. Július 1-én a nyári napforduló utáni időszakban a természet már a csúcsra jár. Sok helyen javában zajlik a gyümölcsérés, az aratás. A piacokon megjelennek az ízletes, zamatos gyümölcsök, a baracka, málna, a cseresznye, a friss zöldségek. Ez az időszak a nyaralásokról szól, a szabadtéri programokról, amikor sokan keresik a természet közelségét és a friss levegőt. Na, hát tegyük akkor ezt.

Mi a helyzet az időjárással? Ez a kérdés mostanában különösen fontos. Hát kérem szépen, holnap lesz az a nap, amire már vártunk, amikor is megváltozik az időjárás képe idehaza. Az átvonuló front változó vastagságú felhőzete halad majd fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, esőre. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti holnap. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam. Arrafelé valószínűbb a több zavartalan napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében lehetnek viharos széllökések. Holnap 18-23 fokra ébredünk, délután 25-30 fok lesz. Pénteken egy szakadozott felhősáv vonul majd át az országon. Ebből elszórtan záporzivatar újra előfordulhat. Északkeleten felhősebb lesz az idő, másutt azonban a napsütésé lesz a főszerep. Az északi a szelet továbbra is erős lökések kísérhetik, akár viharosak is. Pénteken hajnalban 12-20, délután 26-31 fok lesz. És akkor mondom, hogy mi a helyzet a hétvége időjárásával. Kifejezetten szép nyári időnk lesz majd. Egy-két futózápor előfordulhat, de sok napsütés lesz, inkább a jellemző 25-30 fokkal, és vasárnap is ugyanez lesz a helyzet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozták egyes vonatok sebességét. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani. Mondta a rádiónknak Váci Viktor, szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos színhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhony, a Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kétnapos megméretetést augusztus 13-án és 14-én rendezik, a korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Vásárosnaminból indulnak, majd egy beregi kör után Kispárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A Nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra mostani frisseket is köszönjük szépen, nagyon kellemes, szép napot kívánok, tartalmas szórakozás, Szendi Hajni vagyok. Július 1-e van, a Nemzetközi Béke Nap, hamarosan ez lesz a témánk, aztán folytatjuk a beszélgetést Paprika Szemésszel, de beszélek majd a szép hátbőrről és Július Cézárról is.

Július 1-e van, és ma van a Nemzetközi Béke Nap. A július 1-e tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ minden táján szükség van a békére, az együttműködésre és a konfliktusok békés megoldására. Ez a nap arra ösztönzi az egyéneket, közösségeket és országokat, hogy tegyenek lépéseket a feszültségek enyhítésére és a háborúk elkerülésére. A béke nem csupán háborúmentességet jelent, hanem a társadalmi igazságosság, a szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartását is. Július 1-e alkalmat ad arra tehát, hogy elgondolkodjunk mindennapi életünkben a béke megőrzésének fontosságán, és aktívan hozzájáruljunk egy harmonikusabb világ kialakításához.

0: Paprika szemész orvossal, retina specialistával indítottunk egy sorozatot, és hát már ugye most bőven a 10. adás fölött járunk, pont mondtam adáson kívül a doktornőnek, hogy mióta beszélgetünk, állandóan azt gondolom, hogy valami baj van a szememmel, tehát hogy így ma romokba vagyok, de tényleg van olyan, amikor az embernek tényleg gond van a szemével, és hát sokat hallunk a szürke hályogról, ma ez lesz a témánk, üdvözlöm doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Az anyukámnak volt szürke hályog a szemén, ki akart fújni valami port egy ilyen kis befőttes üvegből, belenézett, és nem látott semmit, tehát így egyik pillanatról a másikra, és hát ugye kiderült, hogy szürke hályog, és nagyon hamar megműtötték egyébként, és azt mondta, hogy sokkal-sokkal ijesztőbb volt ez az egész, úgy a fejében, mint ami a valóságban történt. Tehát nekem abszolút az az érzés, hogy ez a szürke hályog ma már egy jól kezelhető történet, de mitől alakul ki, tényleg hogy lehet kezelni, beszélgessünk erről.
1: Igen, a szürke hályog az tulajdonképpen ugye a latin neve az a katarakta. Ez magyarul tulajdonképpen vízesést jelent, ami magára a szürke hályog megjelenési formájára utal, ugyanis a betegek általában úgy szokták ezt jellemezni, mint hogyha egy vízfüggönyön keresztül néznék a világot. És a megjelenése is erre utal tulajdonképpen, ugyanis az előrehaladott állapotokban már a pupilla területében, tehát ott egy ilyen szürke elszíneződést látunk. Ez tulajdonképpen annak a szemlencsének az öregedési folyamatai közé tartozik, ugye legtöbbször, amikor a rugalmas, átlátszó lencse, ugye a vízháztartás keringési viszonyok megváltozása miatt elkezd kevésbé rugalmassá válni, illetve az átlátszósága is csökken.
0: Ez tényleg látszik, én láttam anyunak a szemén, tehát látszik tényleg.
1: Igen, sok esetben. Na most azt kell erről tudni azért, hogy ez nem így alakul ki egyik napról a másikra. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy időskorra mindenkinek lesz szürke hályogja. Ez az időskori szürke hályogról beszélünk. Csak nem mindenkinek jut el olyan stádiumba, hogy azt mondjuk meg kelljen operálni. Nyilván ez attól függ, hogy ki mikor kerül műtétre, hogy ki milyen aktív a hétköznapi életben dolgozik még, vagy csak otthon ugye mosogatni, főzni szükséges. De az a lényege, hogy természetesen szerencsére ez egy gyógyítható állapotot jelent. Van ugye a kialakulására egyrésztről az időskor hajlamosít, másrésztről azért vannak genetikai hátterű szürkehályogok is, ezek általában beleszületettek, például ha az anyuk a rózsahimbőben szenvedett, akkor előfordulhat, hogy a gyermek már egy szürkehályoggal születik. Hajlamosítanak, azért ez ritkán fordul elő manapság, már szerencsére ugye a védőoltások miatt előfordulhat nagyobb anyagcsere betegségek esetén, hogy ez a szürkehályog jóval hamarabb alakul ki, jóval gyorsabban progrediál és hamarabb kerül műtétre, például a diabéteses betegeknél legfőképpen ott látjuk ezt, ahol ugye az anyagcsereháztartás az nem rendezett, és előfordulhat egyébként tompak traumák következtében is, hogy a szemlencs elszürkül, tehát nagyon sokféle oka lehet ennek, de a legtöbbször ugye az időskori szürkehályog van meg a fejünkben, hogyha erről a szemlencs elszürküléséről beszélünk, így van. Hajlamosítanak rá egyébként még a dohányzás is. Akik nagyon sokat dolgoznak szabad fénynél, tehát az UV-sugárzás károsító hatása is szerepet játszik, illetve különböző gyógyszerek, például a szteroidok szedése is hajlamosít, ez pedig a fiatalkori szürkehályok kialakulásában is szerepet játszik tulajdonképpen. Fontos tudni, hogy nem egy formán alakul ki mind a két szemen, tehát ahogy említette az édesanyjánál is valószínűleg ugye ez egyik szemen alakult ez ki, és ez annyira lassú folyamat, hogy tulajdonképpen hozzászokik az agyunk ehhez az egyre csökkenő, nagyon-nagyon lassú látásromláshoz, és csak akkor tűnik ez föl, hogyha elkezdjük nézegetni, hogy letakarjuk az egyik szemünket, vagy nagyon úgy koncentrálunk valamire, és akkor feltűnik, hogy hoppá, már most már nem látunk ezzel a szemmel olyan szépen tisztán, mint ahogy korábban.
0: Meg amikor a szemvizsgálat volt, akkor mondták, hogy anyunak például, hogy ugye meg kell várni, hogy megérjen a hályok sok esetben. Nem lehet rögtön műteni.
1: Ez az alapvetően igaz, de azt kell tudni, hogy ha valaki aktív és szüksége van a látására, akkor már jóval hamarabb is, tehát nem kell a teljes érést megvárni, ugyanis minél erőteljesebb az a szürke hályog, tehát van egy pont, amin már ha túlhalad ez a lencsehomály, akkor már nyilván a műtéti komplikációk fokozódnak, tehát azt nem célszerű megvárni, mert csak a fényeket meg az árnyakat látjuk természetesen, de lehet lehet olyan, hogy valakinek 70-80%-os látásélessége van, és mégis azt javasoljuk, hogy igen, csináljuk meg ezt a műtétet, mert ő annyira aktív a hétköznapokban, vezet, dolgozik, számítógépet használ, hogy őt ez a hétköznapi teendőiben már zavarja. Mm. Tehát ez nyilván mérlegelni kell nagyon sok mindent. Természetesen nem ragadunk kést azonnal és feltétlenül, de ez mindig ugye beteggel egyeztetve történik. A javaslatot megtesszük, de a beteg dönt, hogy mikor szeretné a műtétet.
0: Igen, és hát ahogy említettem a műtét kapcsán, hogy ugye anyu reggel bement, délután kijött egyébként, tehát ennyi volt, és akkor mondta, hogy este, hogy cseppentsek a szemébe, és azt hittem, hogy így leveszem majd ezt a kötést, és valamilyen, nem tudom, ilyen horrorfilmet fogok látni, és még csak be se volt vérezve a szeme.
1: Így van, így van. Most már vannak olyan jó műtéti technikák szerencsére, amelyek minimálinvazív beavatkozásnak minősülnek, tehát ugye a szemnek nagyon pici, apró, vékony szövetei vannak, ez egy mikrosebészeti eljárás, tulajdonképpen mondhatjuk így, ugyanis mikroszkóp alatt természetesen steril körülmények között helyi érzéstelenítésben csináljuk ezt, tehát cseppes érzéstelenítésben, és fájdalommal igazán nem jár. A legkellemetlenebb a betegek elmondása alapján az a kis szemhéj terpesztő, amivel tulajdonképpen a szemhéjakat ki kell feszítsük, hogy a megfelelő sterilitás és a hely, ahol ugye dolgozunk, operálunk, az biztosítva legyen. Ezt szokták mondani, hogy egy kicsit ilyen feszítő érzéssel jár, de tulajdonképpen a beteg bejön, tehát az egynapos sebészetnek az a lényege, hogy megérkezik reggel, természetesen előkészítjük a beteget a műtéthez, a megfelelő steril körülményeket műtőben megteremtjük, megtörténik a műtét, ami általában egy ilyen 15-20 perc körülbelül, ez természetesen a nagy átlagot jelenti. Utána van természetesen egy kis obszervációs idő, és akkor, ha minden rendben van a beteggel, akkor el fogjuk engedni egy záró jelentése. Régen egy-két napot bent kellett tölteni a kórházban, ugye varratok voltak a szemben. Ja. Most már az új műtéti technika lehetővé teszi, hogy igazából egy 2-3 mm-es kis pici sebecskén keresztül tudunk operálni, ami nem igényel már varratot, tehát nincs varratszerét sem. Ezáltal a gyógyulás is sokkal gyorsabb, és az a lényeg, hogy azért nem látszik ez igazából kívülről, mert ugye a szemlencsénk a pupillánk mögött helyezkedik el, és tulajdonképpen annak az eltávolítása után pontosan ugyanoda helyezünk be egy nagyon szép tiszta műlencsét, amit ugye már a beteg nem fog érezni, és ez kívülről nem is látszik.
0: Anyukának ugyanolyan szép lett a szeme, mint volt. Kérdeztem tőle, nem zavart, hogy közelítenek valamivel a szemedhez. Azt mondta, hogy nem, mert nem látta.
1: Igen. A mikroszkopnak van egy nagy erős fénye, így van, tehát az eleve kicsit kellemetlen, hogy a pupillatágítás, mint egy egyéb, úgyhogy igen.
0: Na, legalább egy kicsit poénkodunk itt, mert tényleg azért meg tudunk ezektől ijedni. Hát legközelebb egy nagyon
1: komoly...
0: Csak egy műtét, igen. Legközelebb egy sokkal-sokkal komolyabb témánk lesz, a szem daganatai. Ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt.
2: Kinizsi utca 28.
1: Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt.
2: Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb

Egy megosztó személyiségre emlékezzünk a következő percekben. Julius Cézár, aki az ókori Róma egyik legnagyobb és legmeghatározóbb politikusa volt, hadvezér, államférfi, nevéhez fűződik a Római Köztársaság átalakulása birodalommá, és ő volt az első, aki a szenátus hatalmát háttérbe szorítva gyakorolta a tényleges vezetői pozíción. Cézár 100 körül született, július elején, katonai sikerei révén nagyon gyorsan emelkedett a politikai ranglétrán. Hadjáratai, különösen a galle háborúk nem csak katonai hírnevet hoztak neki, hanem jelentős területeket is meghódítottak a római birodalom számára. Július hónap nevét róla kapta, mivel az időszámításunk szerinti 44-ben július 1-e környékén került bevezetésre a július naptár, amely nagy mértékben javította az addigi, meglehetősen pontatlan naptárrendszert. A naptár reformja révén a Julián naptár lett az alapja a későbbi, ma is használatos Gergely naptárnak. Sajnos Cézár életét merénylet oltotta ki időszámításunk előtt 44-ben március 15-én. Ez volt a híres idusok napja, amikor is politikai ellenfelei összeesküvésben több tört is belévágtak. Halála után az őt követő korszak jelentős politikai átalakulásokkal járt, mely végül az ókori római császárság megszületéséhez vezetett. Cézár személye és tettei azóta is számos irodalmi és művészeti alkotás központi témái. Egyik leghíresebb mondása így hangzik, hogy jöttem, láttam és győztem. Nos, hát ez a rövid, de tömör kifejezés jól mutatja a határozottságát, az elszántságát és a győzni akarását, ami egész életművén átível.

A folytatásban már is a hátunk bőrét tesszük szépé, hogyha nem is látjuk, érezzük, hogyha ezzel a dologgal ott a hátunk bőrével nincs minden rendben. A megizzadt hát és a minőségtelen póló kombinációja sajnos növeli a foltok, pattanások, gyulladások kialakulásának az esélyét, azonban van 6 természetes módszer, ami ezen segíthet. Az egyik az agyag. Az agyag nagyszerűen képes meggyógyítani a pattanásos bőrfelületet, a természetben is a vaddisznók, vízilovak, orszarvúak azért dagonyáznak az agyagos sárban, mert hogy ez előzi az élősködőket és helyreállítja a bőr pH egyensúlyát, így a pattanásoktól, gombás betegségektől is megvédi a hátunkat. Szaküzletekben ma már kapható agyagpor, amit össze kell keverni némi citromlével és mézzel, és ezzel kell bekenni a hátunkat. Pár perc után azonban már ezt le kell mosni langyos vízzel, majd szárazra törölni és rápakolni mondjuk rózsavizet, amelynek összehúzó és bőrfiatalító hatása van. A mandula, a citrom és a levendula illóolajok fertőtlenítenek, így megszabadulhatunk a miteszerektől is. Antibakteriális hatásuk van, de csökkentik a kialakult gyulladásokat is. Reggel kenjük be a hátunkat, hagyjuk, hogy megszáradjon, majd este öblítsük le langyos vízzel. A paradicsomban nagyon sok hasznos nyomelem és vitamin van. Az A és C vitaminok erős antioxidánsok, amelyek segítenek eltüntetni a pattanásokat. Egy paradicsomot vágjunk fel vékony szeletekre, amelyeket 20 percig tegyünk rá a problémás bőrfelületre. Ezután öblítsük le langyos vízzel és a light szappannal alaposan mossuk meg a hátat. Ezt a műveletet 7-8 alkalommal kell elvégezni. Egy poharat, ha megtöltünk a negyedéig ecettel, a többi részét vízzel felhígítjuk, akkor tulajdonképpen kapunk egy teli poharat. Ebbe bele kell tenni 1-2 evőkanál finom sót, összekeverni, majd egy vatta pamacsal bekenni a hátunkat. Ha a bőr érzékeny és vízketegségérzés alakul ki, akkor hígítsuk vízzel a keveréket. Ezzel az oldattal egy hétig minden nap kenegetni kell a háton lévő pattanásokat. Egy-két kis kanál szóda bikarbonát, ha összekeverünk egy kis vízzel, akkor pasztaszerű anyagot kapunk. Ebből egy keveset rá kell tenni a pattanásokra és hagyni, amíg teljesen megszárad. Ezután le kell zuhanyozni enyhén meleg vízzel. Ezt a módszert egy hétig minden nap meg kell ismételni, és nagyon hatásos. De van még egy természetes módszer a szép hát bőréért, a banán. Főként azok a gyümölcsök jók, amelyek nagyon meg vannak érve. A sok kálium és az antioxidáns hatóanyagok miatt a banán segít megszüntetni ezeket a csúnya kiütéseket, pattanásokat, csökkenti a gyulladást, az irritációt, a héj a belső részével kell bedörzsölni a miteszereket addig, amíg a héj teljesen bebarnul. Hagyjuk, hogy száradjon meg, majd utána öblítsük le ezt, és egy nap 3 alkalommal kell a kezelést megejteni, így egy teljes héten keresztül kell ezt alkalmazni. Tehát 6 egyszerű praktikát mondtam most el, amivel megszabadulhatunk a hátunkon égtelenkedő foltoktól és pattanásoktól. Az első az agyag volt, a másik a természetes olajok, a mandula, a citrom és a levendula, aztán itt volt a paradicsom, a borecet, a szódabikarbonás keverék és a banán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
4: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldogkő. Boldogkővára.hu.
5: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Keresett a magyar uborka, nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta rádiónak Varga István, a Foodweb alelnöke.
7: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
6: Egyre több a kutyabarátstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarátstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Beregben például Nyírteleken van kialakított kutyabarátstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók, szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: friss hírek, információk pont egy óra múlva jönnek, majd újra kellemes rádiózást kívánok, Szendi Hajni vagyok. Amikor beköszönt a nagy meleg, arra figyelünk, hogy magunkat valahogyan védjük és lehűtsük, viszont hogyha nem figyelünk oda kellőképpen például a hűtőnkre, azt észrevehetjük, hogy túlzott munkába fog, nagyon nagy energiákat emészt fel ahhoz, hogy lehűtse az élelmiszereinket, ezt pedig észrevesszük majd a villanyszámlánkon is. Hogyan állítsuk be a hűtőt kánikula idején, nem sokára elmondom, aztán grillezünk sajtokat Friedrich Antal séffel, ellátogatunk Párizsba, és még arról is szó lesz, hogy mi a helyzet, ha hosszú autóútra indulunk gyerekkel. Ugye mindenkinek ismerős a mondat.
1: Ott vagyunk már.
2: Még nem.
1: Na jó, ott vagyunk már.
2: Nem.
1: Ott vagyunk már.
3: Nem.
1: Ott vagyunk már.
3: Igen, tényleg?
1: Nem. Ott vagyunk már.
2: Nem.
1: Ott vagyunk már.
3: Nem. Itt vagyunk.
1: Ott vagyunk már.
2: Nem.

Amikor tombol a hőség, a kánikula, sok mindenre oda kell, hogy figyeljünk, például nyilván a klíma használatára, de akár a hűtőnkre is, mert hogy nem mindegy, hogy hogyan állítjuk be a hűtőnket, hogyha nagy a meleg, tehát ha beköszönt a kánikula, mert hogyha nem vagyunk eléggé körültekintőek, akkor feleslegesen zabálhatja a hűtő az áramot. A hőhullámok idején a háztartási gépek jóval nagyobb terhelés alatt működnek, mint az év bármely más időszakában, és ez különösen igaz azokra, amelyek hűtést végeznek. A hőségben a lakások falai átmelegszenek, a levegő hőmérséklete tartósan magas marad, és ez olyan környezetet teremt, amelyben az elektromos berendezések hatékonysága csökken. A modern háztartásokban a hűtőszekrény az egyik legfontosabb eszköz, melynek folyamatosan működnie kell. Ugyanakkor a kánikula idején ez a készülék kapja az egyik legnagyobb terhelést. A hűtőszekrény működése alapvetően azon múlik, hogy a belső teret egy meghatározott hőmérsékleten tartsa, miközben a kompresszor a külső környezet felé adja le a hőt. Amikor a környezeti hőmérséklet megemelkedik, a készüléknek sokkal több energiára van szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a belső hőmérsékletet fent tudja tartani. A kompresszor hosszabb ideig működik, ritkábban kapcsol ki, és a hűtőszekrény teljes energiafogyasztása akár 20-30%-kal is megnőhet. Ez különösen akkor igaz, ha a készülék régebbi, rosszabb az energiahatékonysága, vagy nem megfelelő a helye, hova beállítottuk. A hűtő hátoldalán található kondenzátor hő leadása ilyenkor nehezebbé válik, hiszen a meleg levegő kevésbé képes elvezetni a hőt, így a készülék még intenzívebben dolgozik. Nos, a kánikula idején tehát fontos, hogy odafigyeljünk az elektronikai berendezésünkre is. Például kiemelt szerepe van ilyenkor a hűtőnek. A szakértők szerint a hűtő ideális hőmérséklete 4-5 Celsius fok körül van, a fagyasztói pedig mínusz 18 fok. Ennél hidegebbre állítani a készüléket nem csak felesleges, hanem jelentősen meg is növeli az energiafogyasztásunkat. Tehát erre figyeljünk oda. Illetve kánikulában nem csak a beállított hőmérséklet befolyásolja a hűtő energiafogyasztását, de az is, hogy milyen gyakran nyitogatjuk az ajtaját, tehát igyekezzünk odafigyelni, hogy feleslegesen ne nyissuk ki, illetve ne álljunk előtte mondjuk egy fél percig, míg eszünkbe jut, hogy miért nyitottuk ki a hűtőt. A hűtőszekrény elhelyezése is kulcsfontosságú a melegben. Ha a készülék közvetlenül a tűzőnapot kapja, vagy túl közel van a falhoz, esetleg egy sütő vagy mosogatógép mellett áll, bizony a hőleadása nehezebbé válik, és ezt meglátjuk majd az áramszámlánkon is.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon sokféle grillsajtot lehet ma már kapni, ugye van a teljesen natur, meg mindenféle ízesítésűek is, hát egy-kettő annyira vad, hogy tényleg az embernek kifordul a szájába, nem tudom, múltkor valami áfonyásba bukantam, hát az nem volt túl jó. Na mindegy, de hogy általában milyen sajtokat grillezzünk, illetve hát mik ennek a buktatói, illetve a praktikái, erről kérdezem a Friedrich Antal séfet, szia Anti.
1: Szia Hajné, az áfonyással nem értünk egyet.
0: Akkor ez csak egy rossz áfonyás volt.
1: Nem, tehát rossz elkészítés. Igazából nem baj, hogyha valami áfonyáson volt ott egy kicsit páncolva, nem ez a lényeg ebből a szempontból, azt lehet jól is megoldani. Uh-huh. Én a natur sajtokat jobban szeretem ebből a szempontból, natur grill sajt, meg a natur ilyen grillezni való különböző sajtokat, meg a camembert sajtot is szeretem.
0: Igen.
1: De a grill camembert, az azért grill camembert például, mert hogy vastagabb az a penész rétege, hogy ne menet közben ne essen szét, amikor
0: értem.
1: Grillezi. Viszont nagyon jó grillezni, és utána áfonya dzsemmet adni hozzá, na úgy már működik a dolog.
0: Így igen.
1: Úgyhogy egy csomószor az van, hogy volt olyan, hogy grillezünk különböző dolgokat, mondom, sütök majd sajtot is, sajt nem kellett, ott a hús, azt én eszek. Mondom, jó, semmi probléma, Anti megsütötte a sajtot. A grillezni való sajtnál a türelem a lényeg. Hagyjuk, hogy annak grill kérge legyen, hadd süljön oda, tapadjon oda, hogy tényleg legyen ez a kis grill réteg, ami nem oda égett, ilyen barnára sült, és
0: igen.
1: Akkor kell csak fordítani, na onnantól kezd érdekes lenni, és finom is.
0: A sajt alá, bocsánat, valami kis iradékot, olívaolajat, vagy ilyesmit, nem?
1: Megmondom, hogy én ezt vagy egy ilyen tárcsán szeretem sütni, vagy valami serpenyőben szeretem ezt a grill sajtot sütni, még a grillen is, tehát hogyha kint szabad tűzön sütögetünk, mert akkor egy csöpp olaj van alatta, akkor az pont azt a kis zsiradékot megadja, ami meg tudja grillezni.
0: Tehát... Igen, mert amúgy oda tapad.
1: Így van, de hogyha hagyod, hogy megsüljön addig, hogy ez ott egy kis kérget kapjon, pont akkor már elválik
0: akkor türelmetlen az ember, akkor ragad oda.
1: Így van. Akkor ragad oda, tehát nem szabad türelme. Hagyj süljön az meg, és akkor az nagyon jó lesz. Úgyhogy vannak ilyen kis apró csimboraszok, ami ezt tökéletesen, egy kis gyakorlással tökéletesíteni lehet a tudásunkat, viszont ezekhez a sajtokhoz mindig lehet egy kis variációt hozzáadni, tehát itt jön a áfonyam, a dzsem, meg ilyenek, de a fügecsapni, vagy karamellizált körtét adunk hozzá, vagy grillezünk őszi barackot hozzá.
0: Én almát sütöttem a múltkor hozzá egy kis csilivel, de jó volt.
1: Uh-huh. És hogyha még abba mondjuk egy serpenyőbe sütötted meg a sajtot egyebek, utána ezen a serpenyőben még átforgatsz egy kis pekándiót vagy mogyorót, és azzal vászolod, és az úgyis hóra egy kis kér, az nem is kérget, egy kis pirítást kap az is, nagyon-nagyon jó tesz. Persze a friss salátát ajánlom ezekhez a grill kamambertekhez, meg a grill sajtokhoz, és sok esetben a döbbenet miután próbálják azok a pajtáskáim, hogy te a hús mellett ez a sajt még jó, vagyis még jobb is, mint az a hús, úgyhogy rájönnek, hogy hát sajtból is lehet teljesen fantasztikus jókat készíteni, úgyhogy én merem azt mondani, hogy most nagyon jó grill sajtok és grill sajtfajtákat is árusítanak. Nekem van egy kedvencem, ami kecske sajt, és azt grillezem meg, és ez egy görög kecske sajt, és nem érzed rajta, hogy kecske. Nem mondom meg, hogy kecske sajt, akkor te nem tudod.
0: Jó, hát te már velem sajtállat a feléről, azt se tudtam, micsoda először.
1: Igen. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, ha a grillezésre adja a helyét, nyugodtan a sajtokhoz is nyúlkáljon, és lehet jókat kapni nyugodtan. Nyugodtan ki kell próbálni, nagyon finomat.
0: Na és hát akkor a sajtok után legközelebb egy-két adáson keresztül szerintem egy kicsit ilyen amerikai feelingben lesz részünk, mert hogy akár hány amerikai filmet látunk, és a július 4-én ott vannak kint a parkban, vagy a család a kertben, biztos, hogy hamburgert csinálnak, meg hotdogot, hogy ennek mi a titka, ez lesz legközelebb a témánk. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Szerintem sok családban ismerős az a kérdés, hogy ott vagyunk már? Ott vagyunk már? Hát néha felnőttként is szívesen feltennénk egy-egy hosszú autóút esetében. Minden esetre a nyári időszakokban, hogyha az ember autóval indul útnak és gyerek is van, akkor ezt valahogyan meg kell tervezni. Van, ami nem könnyű, és van, ami nehéz. Nos, kisgyerekkel, gyerekekkel hosszú autóútra menni, az például sokaknak kihívás. Ugyanakkor a helyváltoztatás múló nyüge miatt egy kellemes nyaralásról vagy hosszú hétvégéről lemondani sem érdemes. Minden esetre arra kell készülni, hogyha már beszél a gyerek, akkor a mikor érünk már oda szófordulat skandálása a motorzaj mellett valószínűleg állandóan ott lesz majd. Nos, hát először éhes lesz a gyerek, megeszi a sok órás útra szánt étel javát, morzsáz, kiesik a paprika, sonka, földre esik, ja, aztán a szendvics is mondjuk itt-ott landol, aztán természetesen, ha eszik a gyerek, akkor meg is szomjazik, tehát ezzel indulunk, akkor inni kell, az kilögykülődik jó esetben, aztán ragadós lében tocsog most már ott a környékén minden, tehát vannak jár rémálmok az utazások kapcsán, de természetesen a kilométerek száma, ahogy nő, a gyerekkel kapcsolatban is mindenféleképpen tervezni kell. Hát ugye először számoljuk a teheneket, énekelünk, zenét hallgatunk, mondókát mondunk, aztán barkóbázunk, szóláncozunk, előkerülnek az okos eszközök, a gyerek rajzfilmet néz és sorolhatnám, de hogyha a szülő bírja, a szakemberek azt mondják is, hogyha a lehetőség adott, akkor talán beválhat, hogyha éjszakai autózásra indulnak a családok, mert hogy nyilvánvalóan azért a felnőtteknek sem lesz ez egy könnyű sztori, mert hogy éjszaka kell figyelni, de hogyha a gyerek álmos és végig alussza az utat, neki is sokkal jobb, nem? Tehát, hogy elaludt reggel, meg föl kell ott, ahova meg kellett érkezni, tehát ez mindenféleképpen pihentető lehet a gyereknek, mert hogy azért valljuk be, ő nem azért csinálja a borogatást, a beszélgetést, a kilódást, a nyüglődést, mert rosszat akar, hanem egyszerűen szenved a hosszú autóútól sok gyerek, tehát a próbálkozás talán bejöhet, hogyha éjszaka utazunk, mondják a szakemberek, és hát mindenféleképpen érdemes akár a gyerekekkel elbeszélgetni arról, hogy mit csináljunk autóút közben, tehát már előre lehet készülni olyan játékokkal, amelyek segítenek abban, hogy a gyerek le legyen kötve az autóút során, illetve nagyon sok kocsiban már ilyen beépített tabletek és hasonlók is vannak, ami szintén segíthet, de jól jöhet egyébként egy hangos könyv is a gyerek korosztályának megfelelően, egy mese, amit meghallgat és arra figyel, szóval azért egy-két dolgot ki lehet találni, de fontos, hogy az szülő ne csak azt tervezze meg, hogy mi lesz, ha már odaértek a nyaraláshoz, mondjuk a 10-12 órás autót után, hanem ezt a 10-12 órát is érdemes előre átgondolni, előre megtervezni.

utazunk, ma is becsomagoljuk a bőröndünket, az úti célunk pedig nem lesz más, mint Párizs. Hát kérem szépen, Párizs az a hely, ami sokaknak bakancslistás, van, aki már járt ott és vissza-vissza tér, vagy legalábbis szeretne, van, aki repülővel megy a fényvárosába, van, aki bevállalja azt, hogy Magyarországról autóval. Párizs, Franciaország fővárosa, a világ egyik legismertebb és leglátogatottabb városa. A Szajna partján fekszik, és mintegy 11 millió ember otthona az agglomerációval együtt. Gyakran nevezik a fény városának, mivel a 17.-18. században így gyúltak ki először közvilágítási lámpák Európában. De a felvilágosodás eszméjének középpontjaként is kapta már ezt a nevet. Párizs történelme több mint 2000 évre nyúlik vissza, eredetileg kelta település volt, amelyet a Paris-i törzs alapított. A város egyik legfontosabb jelképe az Eiffel-torony, amelyet Gustav Eiffel tervezett 1889-es világkiállításra. Építésekor sokan csúnyának tartották, már azonban Párizs szimbólumává vált. A torony 324 méter magas, évente több mint 7 millió látogató keresi fel. Párizs másik ikonikus helyszíne a Notre-Dame-i székesegyház, amely a gótikus építészet mesterműve. Bár 2019-ben súlyos tűzvész pusztított benne, helyreállították. Ha Párizs, akkor nem lehet kihagyni a Louvre múzeumot sem, amely a világ egyik legnagyobb művészeti múzeuma. Itt található többek között Leonardo da Vinci Mona Lisája is, amit egyszer már elloptak. A múzeum épülete egykor királyi palota volt, a híres üvegpiramis 1989-ben készült el. Nagyon sokan Párizsban azt mondták, hogy ez csúnya, de mára a város egyik jelképe lett ez is. Párizs másik híres sugárútja a Champs-Élysées, amely az Arc de Triomphe-tól egészen a Concorde térig vezet, elegáns üzleteiről, kávézóiról és ünnepi felvonulásairól ismert. A város művészeti és irodalmi központ is. Olyan híres alkotók éltek itt, mint Victor Hugo, Hemingway, Pablo Picasso, vagy éppen Vincent van Gogh. A Montmartre negyed, a Szezerkói bazilika környéke ma is a művészek és a bohémek kedvelt helye. Innen páratlan kilátás nyílik Párizsra. A Párizsi Operaház lenyűgöző belső díszítése miatt is kihagyhatatlan látványosság. Párizs gasztronómiája világhírű. A friss baguette, a croissant, a sajtok, a borok, ezek csak néhány a számtalan kulináris élmény közül, ráadásul azért az a franciák nagyon jól tudják menedzselni magukat, ha gasztronómiáról van szó. A városban több Michelin csillagos étterem is található, mint szinte bárhol máshol több. Az itt található cukrászdák a makaronjaikról, különleges süteményeikről ismertek. A Szajna partja, a hidak, a könyvvárosok standjai romantikus hangulatot árasztanak. Nem véletlen, hogy Párizst sokan a szerelem városának is nevezik. Tele van szerelmes lakatokkal több híd is, bár ezeket időnként el kell távolítani, mert hogy túl nehezek. A városnak különleges éjszakai élete van, kabarék, bárok, jazzklubok várják a látogatókat, és hát itt a híres Moulin Rouge kabaré is, amelyről még film is készült. Párizs évente több mint 30 millió turistát fogad. Az utazók szerint minden alkalommal új arcát mutatja a város. A múzeumok, a templomok, a parkok, az elegáns sugárutak, a rejtett udvarok felfedezése végtelen élményt jelent. A város tömegközlekedése kiváló. A metróhálózat gyorsan és hatékonyan viszi el az embereket a nevezetességekhez. A párizsiak híresek arról, hogy büszkék a kultúrájukra és a nyelvükre is, ezért, hogyha néhány francia szót tudunk, azzal nagy elismerést vívhatunk ki. Ma Párizs az Európai Unió egyik legfontosabb gazdasági és politikai központja is. Számos nemzetközi szervezet székháza található, itt köztük a UNESCO-é. Ugyanakkor továbbra is megőrizte művészi, romantikus és történelmi jellegét, amely generációkat inspirál. Ahogy egyszer Audrey Hepburn is mondta, Párizs mindig jó ötlet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Reggele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Kellemes napot, Szendi Hajni vagyok, remélem ezt az órát is együtt töltjük, rengeteg témával, remek zenékkel készültem, online is lehet hallgatni minket a weboldalunk segítségével. Hamarosan majd jön nálunk a kalóriadó, amelyben a reflux lesz a témánk, és a narancsbőr ellen is megpróbáljuk felvenni majd a harcot. Egyáltalán mitől van narancsbőrünk, megpróbáljuk kideríteni.

Hogyha az ember autót vezet, akkor nyilván a gázpedált arra használja, hogy a sebességén változtasson, gyorsuljon vagy lassuljon. Minden esetre az autó gázpedáljának van egy különleges funkciója. Talán nem is ismerjük ezt. A Rouge számolt be most arról, hogy a hibrid és elektromos autók nem csak az energia takarékosság miatt hoztak forradalmi változást, de bizony az autó vezetés technológiájában is. Az egyik legérdekesebb újítás az egypedálos vezetési megoldás, amely a gázpedál szerepét teljesen új megvilágításba helyezi. Az egypedálos vezetés lehetővé teszi, hogy a vezető a gázpedál segítségével ne csak gyorsítson, hanem lassítson is. Amikor a láb lekerül a pedálról, az autó automatikusan fékezni kezd, így a fékpedál használata sok esetben szükségtelenné válik. Ez nem csak kényelmesebbé teszi a vezetést, hanem hatékonyabb energiafelhasználást is eredményezhet, különösen a regeneratív fékezés révén, amely visszatölti az energiát a kocsi aksiába. Az egypedálos vezetés technológiája elsősorban elektromos és hibrid autókban érhető el. A rendszer lényege, hogy a gázpedál felengedésekor az autó motorja vagy elektromos rendszere lassítja a járművet, olyan, mintha fékeznénk. Ez a megoldás nem csak a városi közlekedésben praktikus, hanem a vezetési élményt is egyszerűbbé és bizony gördülékenyebbé teszi. Az egypedálos vezetés nem csak a vezető kényelmét szolgálja, de hozzájárul a közlekedés biztonságához is, mivel csökkenti a pedálok közötti váltás szükségességét, nyilatkozta az egyik autóipari szakértő. Bár az egypedálos vezetés számos előnnyel jár, nyilván nem helyettesíti teljesen a hagyományos fékpedált, váratlan helyzetekben például hirtelen akadályoknál továbbra is szükség van a fékpedálra. Éppen ezért fontos, hogy a vezetők megszokják és megfelelően alkalmazzák ezt az új technológiát.

0: Teszünk az egészségünkért a következő percekben, a reflux lesz a témánk. Dobánk Zita dietetikussal beszélgetek itt a Kalóriadóban. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyjából egy pár adással ezelőtt megkörbe jártuk ugye azt, hogy a reflux mitől alakul ki, milyen következményei lehetnek, de nagyon sokan ezért a sportolás közben panaszkodnak arra, hogy hát visszajön a gyomortartalom, és nincsenek igazán túl jól. Hát mit csináljunk akkor, hogyha valaki sportolni szeretne, de egyébként refluxos?
1: Hát az első és a legfontosabb, hogy az időzítés, az étkezések időzítését kell beállítani, tehát az edzések előtti időt azt jó, ha tartjuk. Ez az szokott az általános tanácsunk lenni, hogy egy olyan másfél-két órával edzés előtt már ne nagyon együnk, illetve ha főételt teszünk, akkor egy két és fél-három órával előtte edzés előtt történjen ez meg. Ez az egyik legfontosabb, a másik pedig az, hogy kerüljük azokat az ételeket, amik fokozhatják a gyomorsavunkat. A hagymás ételek, a fokhagymás ételek, a paradicsomos ételek, az ilyen puffasztó zöldségek, ezek mind-mind edzés előtti étkezések szempontjából nem egy ideális választás.
0: Hogyha valaki mondjuk gyümölcslevet vagy smoothie-t iszik edzés előtt, után, közben, az jó a refluxra?
1: Hát attól függ, hogy az a smoothie az miből van. Tehát ha egy ilyen bogyós gyümölcsből van, vagy esetleg tejet is tettünk hozzá, akkor esetleg okozhat savasodást a paciensnek, vagy a sportolónak, úgyhogy ez nem biztos, hogy egy jó opció.
0: És ezek a protein szeletekkel mi a helyzet?
1: A protein szeletek reflux szempontjából nem károsak, vagy nem bántják a gyomor nyálkahártyát. Nagyon népszerűek, a fehérje kiegészítésre használják a sportolók. Őszintén szólva nem szükséges ezeknek a fogyasztása, de kivéthetetlen, hogy nagyon sokan a késztermékekhez egyszerűbben nyúlnak, mint hogy elkészítenek egy túrós ételt, vagy egy fehérjébe gazdag 10 óráit, és ezért azért a sportolóknak az étkezése nagyon gyakran ebből is állhat, vagy kis étkezése.
0: Na hát erről egyszer biztos fogunk még beszélni, mert ugye a sportolók étrendjével is behatóan szoktál foglalkozni, viszont már említetted, hogy paradicsomos ételek, hagymás, fokhagymás ételek nem tesznek jót a refluxnak. A magyar konyha alapja azonban abszolút szerintem a hagyma, és a paprika, és a paradicsom is. Igen. Hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy ne legyünk rosszul, de megehessük?
1: Hát az első és legfontosabb, amit ilyenkor mondok, hogy igen, ezeket érdemes kerülni, de akkor így néznek rám a paciensek, hogy azért, de hát mégiscsak Magyarországon élünk. A megoldás az, hogy egyébként, ha egészbe tesszük bele az ételbe a hagymát, fokhagymát, és az íze belefő, de az olajon pirított hagymát, mint elkészítési módot hagyjuk ki a menetből, akkor ez már egy megoldás. Illetve a másik az, hogyha egész, vagy hát a hagyma helyett, fokhagyma helyett fokhagyma port használunk az ételbe, az is már egyfajta enyhülést tud hozni, illetve a hagyma típusa is nagyon sokat javíthat a dolgon, hogy nem vörös hagymát, hanem fehér héjú hagymát választunk, és nem olajon pirítjuk ezt a hagymát, hanem pároljuk. Tehát elkezdjük egy pici vízzel felönteni ezt az aprított hagymát, és elkezdjük párolni ezt a hagymát, nem pirítjuk, mint alapba a recept írja, hanem egy kicsi párolás után tesszük rá a húsokat.
0: Ez milyen érdekes egyébként, hogy már ez is sokat számít, hogy nem pirítjuk, hanem pároljuk. Furcsa, nem?
1: Igen, mert hát a gyomor számára ez egy nehezebben emészthető dolog, ez a karamellizált hagyma, és ez abszolút így van összefüggésben, illetve hát sokkal irritálóbb egy vörös hagyma, fokhagyma, ha nyers, friss, mint hogyha porállaga van, vagy egy másik típusút választunk, nem a vörös hagyma.
0: De akkor azt sem javaslod a refluxosoknak, hogy mondjuk salátába ezt a nyers kis vékony hagymát tegyék bele?
1: Azt szoktam javasolni, hogy új hagymát, tehát hogyha ha még nem annyira várjuk meg, hogy nagy legyen az új hagyma, hanem még ilyen kis vékony szállal húzzuk ki, akkor azokat még úgy el szokták viselni a refluxosok, vagy akár póri hagymát használunk, metélő hagymát, ezek sokkal kímélőbbek a gyomor számára.
0: Na hát ismét tanultunk valamit. Zita, köszönöm szépen!
1: Én is, köszönöm!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket!

Mit üzen a testünk, ha narancs bőrünk van? Hát a narancs bőr, vagy más néven cellulit, egy nagyon gyakori bőr probléma. Hát mondjuk bőr problémának, oké? Vagy főleg a nőket érintő szépségtapaszra meg is gondolhatunk. Persze vannak pasik, akiken szintén van narancsbőr, de valahogy azért ezt mi szoktuk megkapni. Különösen a comba, fenék, a csípő tájékán jöhet a narancsbőr. Jellemzően a bőr felszínén hullámos, gödrös mintázatot lehet megfigyelni, ami miatt a bőr narancshéra emlékeztet, és hát ugye innen a neve. Bár esztétikailag nyilván zavaró a sztori, fontos tudni, hogy a narancsbőr nem betegség, inkább a szervezet működésének egyik jele. A narancsbőr kialakulásában ugyanis több tényező is szerepet játszik. Az egyik legfontosabb nyilván a kötőszövet állapota és a bőr alatti zsírszövet felhalmozódása. Amikor a zsírsejtek megnőnek, azok nyomást gyakorolnak a kötőszövetre, ami így megkeményedik, és a bőr felszínén hullámokat képez. Ez a folyamat sokszor a vér és nyirokkeringés lelassulásával is összefügg. A narancsbőr kialakulásáért felelős lehet a genetika, a hormonális változások, például a női nemi hormonok, valamint az életmód is. A mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a stressz, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás fokozzák a narancsbőrt. Fontos, hogy a narancsbőr nehezíti a bőr anyagcseréjét, így a méreganyagok nehezebben távoznak a szervezetből. Ezért a test gyakran üzen a narancsbőrrel, hogy ideje foglalkozni az egészségesebb életmódra. Na, hogy mit lehet ellene tenni? Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres testmozgás, ezt nem osztuk meg. Ez serkenti ugyanis a vérkeringést, javítja a kötőszövet rugalmasságát. Különösen hatékonyak a comb és a fenék izom erősítő gyakorlatok és a kardioedzések. A megfelelő folyadékfogyasztás is nagyon fontos, mert segíti a méreganyagok eltávolítását, javítja a bőr hidratáltságát. A kiegyensúlyozott, rostokban gazdag étrend támogatja a bőr egészségét, és segít csökkenteni a zsírlerakódásokat. És hát a masszázs, különböző bőrápoló kezelések, a vákumos masszázs, a koffein tartalmú krémek használata szintén segítenek a narancsbőr mérséklésében, amivel lehet serkenteni a keringést, és fellazítja ez ugye a kötőszövetet is. Én a múltkor vettem ilyen narancsbőr elleni krémet, mert mondom, hoppá, ott van a combomon ez a kis jelenség, aminek nem kellene, és hát, hogy azt értek, hogy ilyen vérbőséget okozó krémről van szó, így magamra kentem, hamodom, nem történik itt semmi. Aztán eltelt egy fél perc, olyan szinten lángra kapott a két lábam, na meg a tenyerem is, amivel kentem a lábam, hogy itt szaladgáltam a lakásba össze-vissza, hogy úgy hűljön a sztori. Éreztem, hogy le kéne mosni, de mondom, ezt már tuti nem mosom le, tehát kiböjtölöm, tehát konklúzió, egyszer kentem be vele magam, de jó, most már rászánom, mert nem azért vettem meg, hogy ott legyen a polcon, de tényleg nagyon kellemetlen érzés volt, tehát ebben a koffein mellett szerintem tuti, hogy valami csili paprika is benne volt, de állítólag ezek a cuccok is jók itt a narancsbőr ellen. Fontos azonban azt hangsúlyozni a szakemberek szerint, hogy a narancsbőr teljes eltüntetése nem mindig lehetséges, és ez nem is feltétlenül egészségügyi probléma. Sok esetben a test természetes reakciója, ez az életmódbeli és a

hormonális változásokra. A legjobb tehát, hogy elfogadjuk, hogy változik a testünk, de azért figyeljünk oda az egészséges életmódra is. A test és a lelki harmónia ugyanis együtt jár. Ha pedig komolyabb az elváltozás, vagy esetleg fájnak ezek a területek, akkor meg menjünk egy szakemberhez, hogy nézze meg, hogy mi is történt ott velünk. Tehát a narancsbőr összefoglalva egy teljesen természetes jelenség, amely a kötőszövet és a zsírsejtek kapcsolatából ered, a test pedig ezzel üzeni, figyeljünk oda magunkra, mozogjunk többet, együnk egészségesebben, és szeressük a testünket.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Nagyon-nagyon kellemes, szép délutánt kívánok. A műsorvezető Dékán Pisti lesz majd a hírek után, illetve a híreket Dani mondja el. De ahogy lenni szokott, arra gondoltam, hogy most is programokkal búcsúzom, mert hogy szerencsére van mire nézni, van miből válogatni júliusban is. Ma délután nyitják meg Csutkai Csaba megyei primadíjas fotóművész Búvó örökség című kiállítását, amit majd augusztus 6-áig nézhetünk meg ingyenesen. Hívják, várják az érdeklődőket, tehát a Váci Mihály Kulturális Központba, a Szabadság tér 9 szám alá. Aztán fontos elmondani, hogy július 9-én Békési Bernadett Liminális Jelenlét című kiállítása is megnyílik majd a Móricz Zsigmond megye és városi könyvtár kamara termében. Ezt a kiállítást július 30-áig lehet majd megnézni. És jön a folk hétvége a Sóstói piacon. Ezen a héten csütörtökön, tehát egészen pontosan holnap július 2-án lesz táncbemutató, táncház, játszani jó szőnyeg, kézműves foglalkozás, színezzük szebbé, szenior örömtánc. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Találkozzunk holnap is, én Szendi Hajni vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Boldogkő váralján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyáresték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Korlátozták egyes vonatok sebességét, idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében, ezért országszerte késésekre kell számítani. Mondta rádiónknak Váci Viktor, szóvivő.
4: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
3: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest, Szolnok, Nyíregyháza, Záhony, a Nyíregyháza, Mátészalka, Zajta és a Mátészalka, Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Vásárosnaménból indulnak, majd egy Beregi kör után Kisvárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A Nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Szerda van, méghozzá július 1-e, egy újabb nyári hónapot indítottunk. Ez a Best FM, Déken István vagyok, köszöntöm is. Tartson velem ebben a 4 órában, melyben informálódunk, játszunk, teszünk egészségünkért, jönnek majd az útinfók is, úgyhogy tényleg minden itt lesz, amire szükség van. Kezdésként pedig itt van Britney is.

az elkövető White Town, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután. 32 a hőmérőn, sokkal jobb idő van, mint tegnap volt, nem igaz? Sokkal kisebb hőmérsékleti adatokat mérhetünk, a füllettség elkíséri a délután perceit, szorványosan érkezhet zápor, zivatar, egyébként maximum ilyen 4-5%-nyi valószínűséggel kisebb mennyiségű lokális cellák alakulhatnak ki, melynek következtében azért majd 4 óra körül nagyot esik a hőmérséklet, 27-28 fok várható majd, amikor is, ahogy mondtam, jön a füllettség, és úgy néz ki, hogy éjfél környékén jöhet egy komolyabb mennyiségű eső, legalábbis az is ilyen 30% valószínűséggel látogat meg minket. Hát így kell készülni, egyébként a gombák továbbra is magas szinten, a csalánfélék, az úti fű és a pázsit fűfélék közepes szinten kimutathatóak Nyíregyháza levegőiben, tünetei, tehát továbbra is erősek. A legnagyobbak pedig itt vannak a folytatásban, a Lady Marmalade, már pörög is, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink és Maja négyesében.

Erik Prince és a klub siker a piano pörgött le éppen, ugye nem felejtett el, hogy július 1-e a Semmelweis nap, és mint ahogy már tegnap beszéltünk róla, ez így munkaszüneti nap, méghozzá az egészségügyi dolgozóknak. Ennek kereteiben egy csomó minden változás, zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak zöme is, ugye csak a 024-es lesz nyitva. A sztori mellett még, hogy ilyenkor csak is kizárólag az ügyeleti rendszeren keresztül tud ellátáshoz jutni, tájékozódjon tovább, akár a Best FM oldalán ott is megtalálja a hírt. Az egészségügyi dolgozóknak pedig jó pihenést, kikapcsolódást kívánok, ez az egy nap talán nagyon kevésnek bizonyul, de remélem, hogy sikerül feltöltődni. Ide is hozok dalokat, a folytatásban majd jetlaggel, nincs lehetetlen, az Aqua pedig a 2000-es évek elejére Repeat minket érkezik a Barbie Girl.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy csipetnyi 90-es évek a Salt and Pepával, ez volt a Soup, aztán majd meglendítjük a perceket, jön a Catch, méghozzá Kosintala. Előtte megbeszélgessünk a könyvtárról, technikai okok miatt itt most zárt ajtókat talál, megtalálja a hírt a Best FM oldalán, és egyébként a nyíregyháza.hu-n is, vagy a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár oldalán is megtalálja a hírt, hogy 29-től hétfőtől egészen a mai napig technikai okok miatt kényszerültek zárt ajtókat tartani. Holnaptól már látogatható a könyvtár, méghozzá majd reggel 9 órai nyitást követően ezzel is számolhat. És hozom a dalokat ide is, méghozzá most Kosintól, Punani Masszívtól, tőle az élvezd egyébként, aztán majd Ánika Mozéval, egy kis 2000-es évekbeli popsláger.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásban, egy férfi hangot köszönhetünk a Best FM hírszolgálatának. Kélen Kis Dániel hozza majd a híreket. Egyébként megtudtam, hogy Daninak szereti, ha szólítják, szóval Dani érkezik a legfrissebb hírekkel a folytatásban. Mi megcsúsztanunk a következő órába, amikor is majd a Pizza Mafia játéka elindul, és melyben... Ma is van egy szuper nyeremény, egészen pontosan a szuper pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzát adhatom majd oda valakinek. Az óra végén a 4 órai hírek előtt.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
0: csempekert.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Keresett a magyar uborka, nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Foodweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
3: Egyre több a kutyabarázsstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarázsstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírteleken van kialakított kutyabarázsstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók, szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 3 óra után, ez már a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en. Ma is érdemes keresni bejegyzésünket Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, és ha itt van, akkor válaszoljon a kérdésre, hiszen így tudom majd nevezni játékunkba. Így nyerhető meg majd ma is a pizza, egészen pontosan a kettő, a Gusto és a Bolognese.

Disco élmények Dannyvel, Danny Minogue énekelt, itt a legnagyobbak között őt hallottuk, az I Begging to Wonder után, majd Kohanski Roy, meg Biga közösségben a Mindenki is bánata, meg kis fütyörész és a kis lazítás itt a szerdai melóban, ezt kínálhatom, a Pizza Mafia játékában pedig a Super Pizza menüt pontosabban azt kínálják ők, én csak a lehetőséget adom meg, hogy megnyerje, ugyanis hát ha keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, akkor én tudom regisztrálni a játékba, innen sorsolok majd, és akkor kihúzva virtuális kalapunkból a nyertest összehozom majd a Pizza Mafiásokkal, így lehet majd átvenni a nyereményt. Na de hát erről is beszéltünk már, a mai játékunk pedig egy kis naplemente nézegetésről szóljon. Kivel nézni ezt szívesen, így várom üzeneteit, és hozzátettem, akár meg is jelölheti barátját, ismerősét, választottját, kedvesét, akárkit is. Így várom tehát üzeneteit. És közben hozom a dalokat, itt van nekünk Kohanski Roy Bigával, Spice Girls-szel, és majd a Well Hello Ti Dannyvel énekel.

Itt volt velünk a Disco Club, a Well Hello és T-Danny közöseként hallottuk itt a Best FM-en. Köszöntöm Dékán István, vagyok a Bábelival, folytatjuk meg Magdi énekel, majd Szakács Gergővel, akik a szívem is bekészítve, már a naplemente pedig hát készülőben. A kérdésem a mai napra vonatkozólag itt a Pizza Mafiás játékban, hogy kivel nézni meg a mai naplementét, és azt is hozzátettem, hogy nyugodtan meg is jelölheti akár ismerősét, családtagját, választottját, szíve választottját is, hiszen így akár őt is benevezheti a pizzás játékunkba. Talán, ahogy írtam, ebből egy pizzázás is összejöhet, legalábbis, hogyha szerencsés. És akkor nézzük az üzeneteket. A kertben nézni ezt Flóra, méghozzá a férjével, a húgával Mónika, szintén a kertben. Anita azt írta, hogy nem írom ide a nevet. Hát pedig talán ez lenne a lényeg, hogy így meg tudjuk nevezni, ő is észbe kaphasson, hogy milyen igények vannak. Anita üzenetét megtalálja Facebook oldalunkon. Családdal, Csabától jött hozzászólása párommal, Tibor üzenete. Nikoletta a kisfiával nézne a naplementét, mondjuk ez egy elég késői órára húzódik, hozzáteszi azért, mert a férje éjszakás, hát akkor kitartást kívánok a férjének. Tünde is így vélekedik a férjével, természetesen itthon a kertben, hát gondolom itt romantikázás is lehet, mert annyira a kerthez ragaszkodnak, lehetne ez egy tópart, egy tiszapart is, akár, pont úgy, ahogy írja Gabriella. Tiszaparton a férjemmel, így pörögnek az üzenetek, így várom még az önét is, ez az óra Pizza Mafia játékáról szól, nevezzen be, méghozzá úgy, hogy szóljon hozzá bejegyzésünkhöz. Best FM, Nyíregyháza Facebook oldalán, itt a Bubbly, aztán majd Magdék énekelnek.

Érdekelt a Savage Garden a dal címe To the Moon and Back. Hát talán a holdig nem fogunk látni, de gyönyörű idő lesz egyébként az éjszaka perceiben. A nap nyugta 8:30 után 5 perccel 28 kilométeres látótávolság mellett lehet gyönyörködni majd a nap utolsó fénysugaraiban. Az a kérdés már csak, hogy kivel tenné ezt meg? Kivel tölteni ezt a néhány percet? Kivel szeretne romantikázni vagy pizzázni? Bár a mai napon az nyeremény pizzából nehéz lesz, mert csak holnaptól vehető át. Szóval a kérdés Facebook oldalunkon, kivel tölteni a naplemente perceit, így várom üzeneteit ebben az órában is. Rengeteg hozzászólás érkezett, szemezgessünk kicsit. Edit, Balaton partján, ha lenne társam. Hát Edit, miért nincs? Nem szabad feladni. Családommal kertben, ez már Gabriella üzenete, családommal, Zsave üzenete, Lászlóval, Veronikával és Benjaminnal, Melinda férjével, Ferenccel a Tisza parton, követni a nap utolsó fénysugarait. Hát ilyen üzenetek érkeznek. Van még idő, fél időben járunk, várunk hozzászólásait, keresse bejegyzésünket, Best FM Nyíregyháza, így tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, ne feledje, és ma is itt a tét, a szuper pizza menüt nyerheti meg majd valaki benne Gusztóval és a Bolognese pizzával, mely, ahogy lenni szokott, holnaptól már át is vehető. Ide a dalok, méghozzá Derhánével, az Ég veled, Dibdissal, a Flashdance hozza majd a lendületet, és Kelemen kabátban pedig egy remek dalt hoz, én nagyon szeretem, jön majd az úton is.

úton énekelt Kelemen kabárban, itt a legnagyobb a között, aztán úton majd a következő órában, akkor jönnek az útinfók, most pedig még 100%-osan a Pizza Mafiás játékunkra fókuszálunk itt a Best FM-en, mely 4 órakor záródik, majd leadik pedig mindenki üzenetét várom. Facebook oldalunkon találja a kérdésünket a mai napra Best FM Nyíregyháza, és arra vagyok kíváncsi, kivel nézni meg ma a naplementét, meg is jelölheti üzenetként, így azért mégiscsak lehet egy kicsit több esélyt kovácsolni a nyereményre, ne feledje, érdemes, hiszen a szuper pizza menüben ma is 2 pizza, gusztó és a bolognéz, úgyhogy ha egy párocskaként nézni a naplementét, akkor az nyilvánvalóan elegendő lesz vacsira. Úgyhogy érdemes azért ide-ide pillantani, irogatni, üzengetni, mert bármikor is önre kacsinthat. Fortuna Jolán üzenetét olvasom, ő a párjával nézni a naplementét, míg Rita kislányával a kertből. Balaton, most elviselném természetesen a férjemmel, Marietta üzenete, Erika üzenete képpel csatolva, innen néztük mi tegnap este apussal a teliholdat, és hát gyönyörű volt, itthon a lugas alól. A naplemente még várott magára, amikor Szabin leszek, de ami késik, nem múlik, Erika. Hát nagyon jól hangzik. Gyorsan még egy üzenet Adrienné, vőlegényemmel, Zoltánnal a Balaton parton. Hú, még valami lagzés befigyel. Szóval így várom üzeneteit, van időnk, még 20 perce van megfogalmazni gondolatát, én pedig addig is hozom a legnagyobb dalokat itt a Best FM-en, Ra Williams-ének a Raglidzs után majd Nagy Bogi Dessel hozza közös szerzeményüket, Jól leszek újra címmel pörög mindjárt.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Már csak 10 perc mai játékunkból hátra, hiszen a 4 órai hírek előtt már sorsolok, és akkor megtudjuk, hogy ki nyerte a szuper pizza menüt a mai napon. Ne feledje, ez majd holnap át is vehető, és erre nagyjából 2 hete van. A pizza mafiás srácoknak majd én jelentem le a győztes nevét, és holnap igazából csak ezt kell mondani, hogy nyertünk a Best FM-en, így hívnak minket. Esetlegesen még az üzeneteket is majd visszakeresik a srácok, így fogják azonosítani. A játékba való bejutásáért pedig lényegében csak kommentelnie kell, ezt pedig nagyon szeretünk. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán ma is feltettem a kérdésemet. Kivel nézné meg ma a naplementét? Ugye beszéltünk arról, hogy ez 8 óra 35 perc környékén lesz, és a 29 kilométeres látótávolság mellett azt gondolom, hogy van mit nézegetni, már csak az a kérdés, hogy kivel tölteni itt az idejét, azt a néhány percet, mely mindenképpen felemelő, így várom üzeneteit még 10 percig, így nyerhet pizzákat itt a Pizza Mafia játékában.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra, amikor jönnek a közlekedési infók, melyel segítem majd az úton levőket, és melyhez majd akkor is számítok figyelmére, illetve üzeneteire is. Most azonban zárjuk le a pizzás játékunkat, hiszen Dani nem sokára olvassa a legfrissebb híreket, és nézzük, hogy kinek kedvezett Fortuna. Arra voltam kíváncsi, hogy kivel nézni meg a mai naplementét, és hát igazából azt reméltem, hogy lesz ebből egy kis adok-kapok, illetve kis beszélgetés, mely itt-ott azért kialakult Facebook oldalunkon, melyet ön is olvashat, a megkeresni Best FM Nyíregyháza. Minden hétköznap itt zajlik pizzamafiás játékunk, ugyanis ide kerül ki a kérdés, itt kell keresni, itt kell hozzászólni, innen regisztrálom majd a hozzászólókat, és így sorsolok, ahogy tettem ma is. Nézzük a nyertes üzenetet férjemmel, Roberttel. Nekünk már az is elég lenne, ha a kertben meg tudnánk nézni kettesben, gyerekek nélkül. Így indult az adok-kapok. Ebbe már nem megyek bele, olvass a Facebook oldalunkon, Vanda, tehát a nyertesünk, gratulálok, jó étvágyat kívánok. Lesz kivel, azt gondolom, megoszta a pizzát, ne feledje, holnaptól ez átvehető. Köszönöm mindenki hozzászólását, és hát van még előttünk hétköznap, amikor újabb-újabb nyeremények jönnek majd itt a Best FM-en. Most azonban közlekedési infók Dani hírei után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
0: csempekert.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóstón. Gyulán ugrottak medencébe a szenior úszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
5: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
4: Júliusban is folytatódik a Zenesóstón. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 4x50 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 percen 4 óra után fókuszban a közlekedés, ez a Best FM, ma is várom észrevételeit az utakról, 33-33-303-9, ugye itt már általában Viberen gyűjtjük a legfontosabb útinfókat, és majd hozom a legérdekesebbeket, a legfontosabbakat, most pedig jön Kid Rock és az Alszabad Lang.

Éneket Nagy Bogi, nem tudom, hogy a parkolót keresgeti-e, nem találja, hogy hova tegye be a Verdát, de a dal címe az, hogy keresem a helyem. Gabriellel, a Dreams-szel folytatjuk, majd Zola is becsatlakozik a Sehova se passzolok, az egyik kedvencem mostanság. Mindjárt mutatom ezt a jó kis dudolós dalt, előtte pedig várom észrevételeit az utakról. 30 33 33 103 9. Gyűjtsük ma is össze a legfontosabbakat, és már is mondom, mire érdemes készülni. Közműfedél, helyreállítás, a Rákóczi és az Új utca találkozásánál. Nyilvánvalóan sebességkorlátozás, egy 30-as tábla van itt, egyébként útszűkületet jelző tábla mellett is. Aztán Szabadságtér 90-et felbontották a járdát, a zöld területet, itt is azért van mire figyelni. Aztán mindezek mellett munkálatok a Nyírségvíz háza táján, gerinc és bekötő vezeték rekonstrukciója van a Család utca elején. Nyírgyes és Nagyszállásnál is ez a helyzet, óvatosan, tehát ezek miatt is érdemes mérsékelni a tempót, és persze lassítani, figyelni, nagyobb követési távolságot tartani, aztán hangerőt csalni a rádióra, hiszen itt a Best FM-en ma is tehetünk egészségünket, a csak 10 perc fél ötkor, mint ahogy lenni szokott. Peptidek segítik-e a daganatok fejlődését? A téma megint nagyon kemény, nagyon súlyos, azt gondolom érdemes figyelni, hangerőt fél ötkor, addig azonban itt van Gabriel.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Énekelt nekünk Ákos, mielőbbi felépülést kívánok innen is az énekesnek a tükör után. Már is egészség eszenciánk pörög a csak 10 perc, hiszen itt vagyunk 4:30 derekán. A téma nagyon komoly, a peptidek segítik-e a daganatok fejlődését. Hallgatjuk mindjárt a legfontosabb gondolatokat ide Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával és persze kutatási eredményekkel. Még előtte azért nézzünk körbe az utakon, patkarendezési munkálatok pörögnek be is kivezető szakaszainkon, a kaszálási munkálatok is elindultak, és emellett ugye számtalan helyen a közműfedél helyreállítás pörög. Óvatos legyen mindenhol is, számítok arra, hogy egy kicsit mérsékli a tempót, pláne, hogy a körforgalmak is épülnek, és egyre inkább a meleg is nehezíti a közlekedésünket. Mindenki siet, mindenki szeretne hazaérni, a rohanás mindig problémákat okozhat. Egyébként úgy néz ki, hogy ma nem érkezik a felfrissülés, legalábbis én néztem itt a radar adatokat, olyan messze vannak a felhők, hogy elképzelhetetlen, hogy a következő 1-2 órában történjen valami. Legfeljebb majd hajnalban, de hát majd frissítjük adatainkat. Útinfókat pedig várok a folytatásban is. 30 333 103 9. Most pedig indul a csak 10 perc.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
1: csempekert.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Biztos sok rádió hallgatónak megvan az, amikor most tévénézői korszakukból szeretnék egy emléket idézni, amikor elfogtunk egy levelet, ugye, és ebből műsort csináltak annak idején, hát ugye ez egy kabaré volt. Na mindegy, nem akarom ezt túlspirázni, a csak 10 perc rovat már is indul, én Szakács Tibor vagyok, Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
5: Szervusztok!
4: Na, jól vagy, jól aludtál, meg van minden?
5: Igen, igen. Borzalmas, most már 90 és a fölötti alvásaim vannak, borzalmas.
4: Igen, gondolom, hogy valami peptidet nyalókázol hozzá.
5: Igen, de ezt már bevallottam, hogy ezt.
4: Jó, hát nem csak engem érdekel most ez a peptidőrület, ami van, hanem most a hallgatókat is, és így éppen ezért érkezett megint olyan levél, amit azt gondolom, hogy célszerű, mert nagyon jó kérdés fogalmazott meg Dóra, célszerű a nyilvánosság elé tárnunk, jó? Kedves doktor úr, a peptidek daganatok kifejlődését okozhatják, ez kérdés, egy videóban láttam, lehetnek esetleg ilyen kockázatai?
5: Na, hát ez egy elintézhető.
4: Tudom, lépjünk hátra.
5: Igen, nem, de lehet, de muszáj hátra lépni. Nos, én egyébként ezt direkt visszanéztem. A peptidekről szóló legelső adásban én ezt említettem, hogy egy mondattal elintéztem, hogy ez még kutatás alatt van. De most akkor mélyebben utánástam a történetnek egyrészt, másrészt meg a hatásmechanizmusokat, ugye is mellé tettem, hölgy által küldött anyagokat is megnéztem, tehát ilyen szempontból akkor egy részletes és pontos választ tudunk adni, mert ez így...
4: Szerintem nem. Én nem vagyok orvos, de... Én nem válaszoltok röviden, hogy nem?
5: Hogy ne válaszolhatnál, és akkor Dórával majd...
4: Dórának csak egy visszajelzés. Ugye az emberi szervezetben 24 aminósav van. Jól mondom? 24 féle.
5: 20
4: használom. Oké, rendben. A számok elnézést.
5: De most ez mindegy, okay. Teljesen.
4: Ezeknek az aminósavaknak a különböző összeállítása, hogy melyikből mi, mondjuk mire megy be a szervezetbe, tulajdonképpen ezekből vannak a peptidek, jól értem?
5: Igen, aminósavakból állnak a peptidek.
4: Ha megvan bennünk ez az egész, akkor nem idegen anyagot viszünk be, tehát így éppen ezért ugye tulajdonképpen akkor ez az egész dolog az emberi szervezetből vagy ben is megtalálható természetes összetevőkből álló egyveleg, amit beviszünk valamilyen célzattal.
5: Igen, drága édesanyám, mindig azt mondta, amikor ilyen eszmefuttatásokat nyomtam, ami nekem kedvező eredményt hozott, hogy van meg, ahogy azt Móriczka elképzeli.
4: Persze.
5: Szóval.
4: Jó, de akkor... most jut eszembe, hogy azért az emberi szervezetben alapjában is fejlődhetnek ilyen jellegű dolgok, lehetnek gyulladások, lehetnek gócpontok, stb.
5: És az is mind igen. Benned van.
4: Dóra, elnézést kérek, tévedtem.
5: Vagy nem tudom, mindjárt megbeszéljük, jó? Tehát az a lényeg, hogy azért a peptideknek lehet egy sötét oldala. Ugye, megint hangsúlyozom, nagyon fontos, és ez az elsődleges lépés, hogy mennyire tiszta, milyen hatóanyag tartalma van, ki gyártja, stb. Mert ez egy injekció, ha beszúrod, onnantól kezdve olyan, mint a drog. Beadtad, és nem jön ki. Tehát ott
4: hát a kocka el van betve.
5: Ja, hát azért az más, bevetted a szádon keresztül, még lehet hányni, még sok mindent csinálni, amit beadtál.
4: Esetleg nem szívódik fel.
5: Igen. Paf. Jó, oké. Tehát ezek a peptidek belenyúlnak valamilyen szabályozásba, és az nem mindegy, hogy miben nyúl bele, milyen szabályozásba, és hogy az sem mindegy, hogy milyen mértékben, illetve milyen időtartamra nyúl bele. Tehát nagyon lényeges, hogy vannak krónikus, tehát elhúzódó hatású belenyúlások, hogy így fogalmazzak, és van a hirtelen. Belenyúl, elmegy. Oké, tehát na, ezeken az apróságokon múlik az, hogy ugye egy peptid az gyógyító peptid lesz, vagy akár egy halálos ellenség. És akkor egyáltalán nem mindegy, hogy az a peptid mire hat. Tehát vannak olyan területek, amelyre, ha belenyúlkálsz, nem igazán olyan érzékenyek ezekre a piszkálódásokra, és nem tudsz nagy bajt csinálni.
4: De jó, például ugye te mondtad, hogy egy jó peptid például az inzulin, és emberi életeket ment. De ha rosszul adagolják, akkor cudar állapot van.
5: Pontosan így van.
4: Igen.
5: Na és akkor vannak olyan érzékeny mechanizmusok, amelyek nagyon pici tűréssel rendelkeznek a belenyúlkálásra. Mondok erre egy példát, hogy van egy autód, ha minél jobban gyorsul, az kiváló, igaz? Tehát teszel bele olyan tuning történeteket, hogy még jobban gyorsuljon. De mi a gyorsulás? Tulajdonképpen erőt rak a kerekekre, és azzal viszi egyre gyorsabban előre ezt az autót. Tehát túl erőssé varázsolod a motorodat, akkor túl nagy erő lesz, ahhoz már nem jók a gumik, és onnantól kezdve mi történik? Az autó kitör, és ebből lesz egy óriási baleset. Ugye? Na, tulajdonképpen így működnek a peptidek, és főleg azok, és itt szeretnék visszautalni arra, hogy nem, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen terület, azok a peptidek működnek így, amelyek úgynevezett növekedési hormon rendszerre ható peptidek. Uh-huh. Na, ez egy nagyon különleges helyzet, mert ezzel a peptiddel csodákat tehetsz, de elég egy hiba, és akkor végzetes lehet a történet. És most mondhatok neveket, utána néztem direkt. Tehát mivel ezek hatóanyagok, ezeknek a nevét ki lehet mondani, és mivel most figyelmeztetünk, ezért azt gondolom, hogy ki is kell mondani. Tehát itt van a tesamorelin névre hallgató peptid. Itt van ebben a csoportban a sermorelin névre hallgató peptid, a CEC1290. Mit csinálnak ezek? Jobb alvást, gyors felépülést, zsírbontást, bőrrugalmasságot, izomépülést, izomerőfokozódást. Kinek ne kellene? Tibén láttam ennek a hatását. Valami fergeteg, de. Tehát, és mondom, én úgy állok hozzá, hogy én szeretem a peptideket, és van olyan peptid, igazad volt, amit én jelenleg is szedek. De az a baj, hogy ezek a peptidek, ezek emelik a növekedési hormon szintjét. Ebbe avatkoznak bele. Most a növekedési hormon pedig nagyon szoros kapcsolatban van egy IGF-1 nevű hormonnal, és erről már beszéltünk sokat. A növekedési hormont az agyalapi mirigy termeli, de ezt ugye kiváltja a peptid, és a végén megjön ez a növekedési hormon termelés, ami aztán egy inzulinszerű növekedési faktort is meg fog emelni.
4: Tumorkockázatnál jól emlékszem, hogy ez volt az a hormon, pontosan, amit figyeltetek?
5: Pontosan így van. És lényegében az összes hatásért is az IGF-1 felelős, és tulajdonképpen ez úgy működik, mint a műtrágya a növényeknél. Uh-huh. Tehát gyönyörűen felturbóz mindent, és fiatalkorban nagyon jó, hogy magas az IGF-1 szinted, mert növekedett.
4: De időskorban már gáz.
5: Igen, de akkor ott mi van, mitől akkor egy állandóan magas érték, mit egy felnőttben minek kéne növekednie? Tehát, és akkor piszkálja egy felnőttnek a sejtjeit, hogy osztuljanak, és ebből előbb-utóbb baj lesz. Szóval ez a minden nőjön hatás. Ha már említetted ezt, elfogtunk egy levelet, akkor én egy másik ilyen ismert dologra utalnék ezzel kapcsolatban. A Mézga családnak az egyik epizódjában az a címe, hogy Góliát fólia. Kapnak ugye az MZ per X-től egy olyan berendezést, ami hú de óriási gyümölcsöket meg mindent csinál, sokszorosára növel. Csak hogy ezek a drága jó emberek nem írtják ki a kórokozókat, mielőtt használnák, pedig azt kellene, és innentől kezdve oké, hogy tízszer akkora az alma, de tízszer akkora a kukac is benne. Pontosan így van. Már ugyanez a helyzet a tumorsejtekkel. Most akkor rossz-e az IGF-1 mindenféleképpen, és a növekedési hormon rossz-e?
4: Szerintem nem, csak jól nem, kell használni.
5: Pontosan, így van. Nagyon kell nekünk a növekedési hormon, és a szervezet is termeli, ha kell. De amikor kell, akkor termeli. Tehát ez a lényege, hogy termeled, felmegy,

0: IGF-1 receptorból rengeteg sok van a tumorsejteken. Tehát nagyon jól hat a tumorsejtekre, és ettől osztódnak, nőnek, mindent csinálnak. Ez nem közvetlen összefüggés, és itt van igaza. Tehát nem igaz az, hogy a peptid tumort okoz, de van valamiféle, tehát nem okozati összefüggés, hanem valamiféle kapcsolódás van ebben a történetben, mondjuk úgy, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
1: Hát ezek tehát után Gyula kimerné magától, mondjuk biztos lesz ilyen, aki öngyógyító, meg internetes tanácsokra elkezd majd ilyeneket, mert nekem jó volt, meg a haveromnak is jó volt, és akkor kész. De ezt nagyon észre kell csinálni, mert ebből aztán tragédiák lehetnek.
0: Abszolút, és ráadásul ugye kell egy orvos, aki ehhez ért. Nézzük meg, tehát vannak ezek a úgymond kényelmes verziók, kevésszer kell beszúrni, tartósan magas szintet hoznak, ez a CEC 1295, és a tezamoralin például ilyen. De ha a szermoralint vagy az ipamoralint használod, azok felviszik, leviszik. Tehát az egy nagyon hirtelen változást hoz, gyorsan elbomlik, tehát nagyon máshogy kell vele csinálni a történeteket. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy nem tudjuk megmondani képalkotó eljárással, hogy 1 milliónál, ha kevesebb daganatsejt van benned, azt nem látjuk. Tehát nem tudjuk megmondani a képalkotóval, hogy van vagy nincs. Csak
1: tehát tulajdonképpen lefordítva a hallgatóknak magyarra, hogyha olyan pici, de már van, az még nem látszik.
0: Így van.
1: Ezt most a tumorról beszélek.
0: Így van, tehát képalkotó eljárással nem látszik. Van mert egy csomó más, amit próbálunk kimutatni, és haladunk, de nincs még áttörő siker.
1: De azt is mondjuk el, hogy bizonyos szakaszban ugye az emberi szervezet azért képes ezeket legyőzni.
0: Hát hogyne, de ha most, ha csak te igen, de ha adsz neki egy támogatást az ellenségnek, amit le akarsz győzni, akkor nem állsz olyan jól.
1: Akkor őt is turbózom. Igen.
0: Igen. Tehát az a lényeg, hogy itt ezeket nagyon körültekintően kell alkalmazni. Megfelelő szakember, nyomon követés.
1: De ez még a jövő zenéje, mert még most nincs. Csak beszélünk róla, mert lesz.
0: Nem, mert tudod, hogy kutatási céllal bármikor hozzá lehet.
1: Igen.
0: Tehát ez,
1: tehát és most akkor egyelőre az egerek meg ők vannak egyelőre veszélyben, mert mi tudjuk azt, hogy az igen, embereknél persze, ezt nem alkalmazzák,
0: mert hogy a gyártó okosak. Úgy adja el, megveheted, és úgy adja el, hogy csak kutatási célokra emberi használtat nem alkalmas. Hát, és akkor innentől kezdve te meg beadod.
1: Na, de múlt héten is találkoztam egy ilyen egéremberrel.
0: Figyelj, te egérember, van még egy probléma, és ez egy mondat.
1: Lejárt az idő.
0: Az nem érdekel, mert a hallgatóknak segíteni kell, tehát oké, hogy a daganat és akkor az problémás, de van egy sokkal kisebbnek tűnő, de azért nagyon nagy probléma. A tartósan magas növekedési hormon, az tartósan magas vércukrot hoz, az tartósan magas inzulint hoz, az pedig inzulinrezisztenciához vezet, annak minden egyes káros hatásával együtt. Tehát levonva a peptid csodát tehet, de le is amortizálhatja a testedet. Aha. És nagyon lényeges, hogy milyen peptidet választasz, milyen terápiás utat választasz, milyen orvossal dolgozol, ő szabja meg, hogy mit kell csinálni, és orvosi kontroll kell végig ezekbe, mert akármikor, akármi elcsúszhat, meg kell nézni. Mert így lehet a peptid barátod, de másképp meg átállhat a sötét oldalra.
1: Így van. Jól van. Nagyon köszönjük, holnap megint jelentkezünk, egy igazi kis összecsapós műsor lesz, de majd meglátjuk majd a hallgatókat.
0: Megint provokálszik.
1: Igen. Köszönjük szépen, doktor úr, szép napot neked, készülj a holnapra. Odaverős lesz. Edzek. Köszi. Szia.
0: Csak
2: 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

Will Smith szénekelt a Getting Jiggy With It is itt a legnagyobbak között, miután Wolf Katival folytatjuk a lángolj előtt. Nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, és mire érdemes még készülni a közlekedésben. Egy csúnya baleset volt az M3-asi felhajtónál, méghozzá a Debreceni úton, de úgy látszik, hogy itt már azért rendeződött a helyzet. Aztán hát rendőrek kell figyelni a 38-ason, méghozzá a Sátor utca magasságában, csak óvatosan. Aztán már talán nem releváns, de beszéljünk róla, Kisvárda és Fényeslétke között a 41-45-ösön sebességmérés fogadja, itt is óvatosan. Hozzátenném, hogy a melegebb időben talán kevesebb rendőrt látunk, de a trafiboxok annál inkább akcióban lehetnek is ezek. Száma folyamatosan gyarapszik, ugye van egy leveleken a tóhoz sietőknek. A belvárosban, a Szegfő utcán, ott a Continental Arénánál csak néhány hete települt a Móricz Zsigmond utcára egy újfehértói trafibox is. Általában méricskél ilyenkor, és a 38-asra is telepítettek egyet. Nagyon figyelmesek legyünk, tartsuk be a követési szabályokat, és figyeljünk a sebességmutatóra. Ide jöjjenek a jó dalok, a lángolj, Wolf Katival, Beyoncével, Shakirával is találkozunk a következő percekben. Aztán üzemanyaginfók nem sokára, még éppen a hírek előtt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt akkor egy kis üzemanyag info. Sajnos nincsenek túl jó híreim. Csütörtökkel majd drágulást kell elkönyveljünk. Négyel a benzin, négyel a gázolaj drágul. Ez még talán nem olyan nagy vesztesség, így a 95-ös 568, a gázolaj 585 forintért tankolható majd literenként, ugye átlagárakról legyen szó. A forint gyengülése okozza most a drágulást, ugyanis 312 forintra mérséklődött a magyar fizetőeszköz értéke az USA dollárral szemben. A Brent olaj ezzel szemben viszont úgy látszik, hogy elérte a tavalyi átlagárát, 72 dollárért jegyzik most hordóját. Hát remélem marad itt, és remélem, hogy javít a forint a folytatásban, az újabb mérséklődést hozna majd az üzemanyag árak tekintetében. holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Aztán jön Dani, meg a friss hírek, aztán 5 órakor munkálatokat Oldén, itt egy jó ideig volt, vízkorlátozás, egy eltörött nyomócső miatt. Úgy látszik, hogy itt minden rendben van, de beszélünk erről majd 5-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számít.
3: Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
6: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a Várold. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Korlátozták egyes vonatok sebességét. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani. Mondta a rádiónknak Váci Viktor, szóvivő.
8: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
7: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest, Szolnok, Nyíregyháza, Záhony, a Nyíregyháza, Mátészalka, Zajta és a Mátészalka, Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Vásáros-Naminból indulnak, majd egy Beregi kör után Kispárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 5 óra után továbbra is a legnagyobbak pörögnek, ez a Best FM. Nyitjuk az utolsó közös 60 percünket, és már is jön T.I. Rihannával a Live Your Life című dalt hallgatjuk azonnal, és nézzük az éppen lepörgő nyírségvíz munkálatokat. Egy jó ideig vízkorlátozás volt, hozom az infót.

Klubélmények, emlékmorzsák, Dario G-vel, a Sun Came után majd Biolex és Hallott Pénz új gendala, míg előtte kis nyírségvíz info, egészen pontosan egy törött nyomócsőről beszéljünk, mely ebben a forróságban jelenti úgyisten igazából a problémát. Mert óriási a vízigényünk, ebben a forróságban szeretnénk egy nagyot pancsolni, többet is iszunk, nyilvánvalóan tisztálkodás is extra mennyiségű vízzel jár, gondoljunk bele, hogy ilyenkor mekkora problémát okoz a vízhiány, illetve az, hogy eltörik egy nyomócső. Történt ez a Toldi utca 85 szám alatt, korábban az eltört nyomócső hibáit már elhárították, a korlátozást megszüntették, azonban van itt még munkálat, az útszakasz helyreállítása még nem történt, meg az arra járók mindenképpen figyelmesen a bójázott területen infókat akár a nyíregyháza.hu-n talán még kiegészítésül. Ó, igen, ezzel folytatjuk, aztán itt a Madison Avenue Klub sikere, Buda, hello, jó, velük

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: Jamiroquai dala után az átirat a tűzvarázsló Dr. Béressel, Király Viktorral, ezt is meghallgatjuk, és tájékozódunk a könyvtár nyári nyitvatartását illetően. Egyre másra fognak most már jönni az ilyen infók, hogy hol lesznek majd szünetek, nyitvatartási szünetek, ugye, ahol megtehetik, hogy elmennek néhány nap pihenésre. Most ide értünk el a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtárát illetően, ahol egyébként június 6 hétfő és augusztus 15-e között lesz majd egy kis módosított nyitvatartás, melynek értelmében hétfőnként csak délután 13 és 17 óra között várják az olvasókat, kettől péntekig 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9 és 13 óra között érkezhetnek ide a könyvszerelmesei. Azért ez nem is olyan kurtított nyitvatartás, szerintem mindenki megtalálja a megfelelőt. Tájékozódjon a Best FM oldalán, pörögenek a dalok, a tűzvarázsló, Shake Down és majd a Back to Black is énekel, jön majd a Nane Nane.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Nane Nane, méghozzá Back to Black-től, és jön Sophilis Backstore, valamint a Mordel on the Dance Floor, egy kis diszko élményt varázsolva nekünk itt a késő délutánba, amikor is időjárási adatainkat frissítjük a mai napra, csak itt egy gondolat, úgy néz ki, hogy ilyen 6 óra körül, majd átlépi az országot nyugat felől, az a felhőzóna, mely talán ide Nyíregyházára is hozhat egy kis csapadékot. Azt tudja, hogy megerősödik a szél az esti órákban, na meg a holnapiban is. Na nézzük az előrejelzéseket. Hát úgy néz ki, hogy valamikor éjfél környékén esik az eső, legalábbis az időkép adatai szerint zápor várható ilyen hajnali 1-2 óra környékén. Maradunk ilyen 22 fok környékén a reggeli startot tekintve, viszont nem is nagyon emelkedik a hőmérséklet, a 30 fok alját fogjuk súrolni, 29-30 fok várható majd a legmelegebb órákban, a szél az északkeleties, és egyre inkább erős lesz. 9 óra körül ez még igazából élénk kategóriában van, erős pedig a déli órákat tekintve komolyabb lökésekkel is számolnia kell. Nem biztos, hogy mennék rollerrel meg bringával, ha teheti, akkor inkább ne ezzel közlekedjen, mert ez a szél ez komoly lesz, és megbillentheti majd, amikor kilép a szélárnyékból. Figyelmes,

Egyébként úgy néz ki, hogy holnap este is jöhet egy kis utánpótlás az esőt tekintve. Mennyiségeket nem látok, nagy esőt nem ígérnek, legfeljebb vihart. Na nézzük a kalendárium adatait, holnap már másodika, amikor is Otto Jenő Mária is Marcián ünnepli a névnapját, a Sarlós Boldogasszony napján, a Sportújságírók napján. És még egy gondolat, bár ilyet nem szoktam hozni, ma lenne 90 éves Hofi Géza, mindenki tud legalább egy-két idézetet tőle. Ennyit így a kalendáriumról, és folytatjuk dalokkal, itt van Sophie Ellis Bextor, meg Vastag Csaba a Tilos Csillagon, velük folytatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek már az utolsó másodpercek, mindjárt 6 óra, amikor is a friss híreket követően már majd a Night Shift érkezik, jó kis popdalokkal lesz, tehát a következő 2 óra ütemterve, én pedig elteszem magam holnapra. Remélem, hogy akkor is találkozunk 2 órakor, ugyanitt Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán lovasból. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasból. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Keresett a magyar uborka, nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta a rádiónak Varga István, a Foodweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar és konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
3: Egyre több a kutyabarátstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarátstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Beregben például Nyírteleken van kialakított kutyabarátstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók, szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiunknak Csipke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
2: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
1: Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvéretetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csak nem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel mixben. A lemezjátszóknál

0: 93.9 Best FM.
1: A lemezjátszóknál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozták egyes vonatok sebességét, idén is lesz kerékpáros világkupa. Technikai okok miatt zárva a könyvtár. Kis Dániel vagyok. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozás vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében, ezért országszerte késésekre kell számítani. Mondta el rádiónknak Váci Viktor, szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A sebességkorlátozásban több szabolcsi szakasz is érintett, köztük a Budapest, Szolnok, Nyíregyháza, Záhony, a Nyíregyháza, Mátészalka, Zajta és a Mátészalka, Tiborszállás szakasz is. Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megméretetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. Egy nagy kört és 3 kis kört tesznek meg, ami összesen 90 km lesz. A második nap Vásárosnaminból indulnak, majd egy beregi kör után Kispárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezését. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára. A nyíregyházi intézmény közölte, a klímaberendezés hibásodott meg az épületben. A tájékoztatás szerint a könyvtár holnap már a megszokottak szerint várja ismét az olvasóit. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Keresett a magyar uborka, nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta a rádiónak Varga István, a Foodweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
2: Egyre több a kutyabarátstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarátstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Beregben például Nyírteleken van kialakított kutyabarátstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók, szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszköz, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Júliusban is folytatódik a Zenesóston. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a Gyerek Sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Ita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
0: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun, he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért más most minden? Domboldalon, néma tájban fekszem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 103.9 Best FM.
2: Korhatár nélkül fogható.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bestefan!
0: Ez a...